0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Órástól a medencébe! Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
7: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi jogkal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagút vonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, 20. század legnagyobb slágerei.

0: Rádiódavas, az otthon hangja.
1: Hey guys, I'm Amber Marks.
2: Yeah, this is J Balvin.
3: Jump, 93.4
0: Rádió Davas.

0: Teddal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Átcsap másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
6: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a Vasút Társaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Miért volt ez ennyi? Miért nem írtál? Úgy vártam, hát a hívsz. Miért hagytuk menni? A múlt egy hullám, és minket elmosott a víz. Kevés volt a pénzem, de inni azt már tudtam. Az egyetemre lépve szerinted mit tanultam? Ahogy jött az este,

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes ögű tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
3: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban itt lesz két sporttehetség, az egyik Bábel Jázmin, aki 2026-ban ismét elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A másik Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta Dabas városától az év edzője díjat. Adásunk elején azonban felidézünk egy beszélgetést, amely Ördögné Sohajda Klaudia pszichológussal zajlott. A téma a kütyűhasználat, amely szerintem nagyon sok családnak feladja a leckét, így a nyári szünetben. Itt jegyezném meg, hogy a napokban került a mozik kínálatába a Toy Story legújabb része, amely ugyancsak ezt a témát dolgozza fel, egészen jól, szóval érdemes lehet rá beülni, és utána beszélgetni egy kicsit róla. Ehhez szeretnénk egy kis szakértői hátteret nyújtani, úgyhogy érdemes ma is velünk tartani.

0: Minőségi napló a 93.4-en.
1: A Toy Story filmeknek sokáig volt egy különös képességük. Úgy tudtak generációs élménnyé válni, hogy közben szépen, érzelmesen és néha viccesen tudtak a generációk felnővéséről, életszakaszok elmúlásáról szólni. Az első rész bemutatta, hogy milyen féltékenynek lenni gyermekként. A második az elmúlástól rettegett, a harmadik a felnővéstől búcsúzott, a negyedik végül megpróbálta elengedni saját magát is. A sorozat ötödik része leginkább azért érdekes, mert a készítők ezúttal nem egyszerűen a játékokról akarnak mesélni, hanem arról, hogy a játékok lassan elveszítik a helyüket a világban. A Toy Story 5 most azt a kérdést teszi fel, amitől minden szülő és minden 30-as, 40-es néző egyszerre kezd szorongani. Mi marad meg a gyermekkorból egy olyan világban, ahol már a játékok is algoritmusokkal versenyeznek? Így ír a Telex After a filmről, amely kapcsán úgy éreztem, hogy újra fel kell idéznünk azt a beszélgetést, amelyet Ördögnés Olda Klaudia pszichológussal készítettünk. Már is kiderül, hogy miért gondoltam ezt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Ördögnés Olda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: A szakmai oldaladon feltűnt egy poszt, és azért gondoltam, hogy hát itt az ideje, hogy beszélgessünk egy picit itt az otthon hangján arról, hogy hogyan is vannak a gyerekeink, mit tudunk tenni a szellemi, lelki, mentális egészségük, állapotuk megőrzése érdekében, és egyáltalán mi az, ami most a világban körülöttük zajlik, mert talán ők sem értik, mi meg pláne nem értjük. Szóval, hogy vannak a gyerekeink?
3: Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy hogy is vannak a gyerekek. Én őszinte aggodalommal vagyok most egyébként jelen így a szakmai életben, hogy heti szinten tapasztalom azt, hogy a gyerekek különféle, hát egyáltalán nem nekik való tartalmakról mesélnek, és így elhitattal beszélnek ezekről a dolgokról. És őszinte érdeklődés van bennem, hogy jutottunk ide, vagy hogy mi van a szülők fejében vajon ezzel kapcsolatban, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a szülők is áldozatai talán ennek az egésznek. Sokszor lehet azt hallani, hogyha nem látja, vagy nem játszik éppen a gyerek az adott játékkal, akkor nem tud bekapcsolódni a beszélgetésekben az osztályában, és kiközösítik, és hátrányt szenved. És hogy ennek a kiküszöbölése érdekében szeretnék a szülők hát így megadni a kapcsolódásnak a lehetőségét, és nem tudom, hogy hol van a nulladik pont. Tehát, hogy hol kezdődött ez az egész, hogy hol tudunk ennek így valahogy véget vetni ennek az ördögi körnek, hiszen így újra és újra bele fog csúszni mindenki.
1: Mit tapasztalsz egyébként? Ugye leginkább a kütyük, amik jelen vannak a gyerekeink életébe, amikor kamaszok, már nagyon nem tudunk mit tenni ellene, tehát ezt ideje korán kellene elkezdenünk, vagy ideje későn kellene bevezetnünk az ő életükbe. Hogy állunk most ezen a fronton, mikor találkoznak a képernyővel, mikor kerül az a mobil a kis hátizsákjukba, vagy mikor kellene, vagy egyáltalán kellene, hogy belekerüljön a mobil a hátizsákjukba?
3: Hát jelenleg az a tapasztalat, hogy már az alsós évfolyamon is, elsőben nem is, de másodikban már biztosan megjelennek az okostelefonok, de nem csak a telefonok, hanem a különböző játékhoz szükséges eszközök, PS és Xbox, vagy tabletek, tehát hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki már saját eszközzel rendelkezik, tehát nem a szülő adja oda a sajátját, és arra letölt valamilyen játékot, hanem saját eszközzel rendelkeznek a gyerekek. Az a tapasztalat egyébként, hogy nyilván ezt nagyon nehéz ellenőrizni, és hát ezt így nem is szokták általában, tehát a gyerekek beszámolói szerint sokszor van, hogy fürdés közben használják ezeket a telefonokat, és Netflixet használnak rajta, szóval, hogy így határa csillagosség, és bármihez hozzáférhetnek gyakorlatilag. Igazából több szakember is hasonló állásponton van ezzel kapcsolatban, és hát a legideálisabb az az lenne, hogyha így az általános iskolában ezt így megpróbálnánk hát így mellőzni ezeket a saját eszközöket. Én azt gondolom, hogy ha ezt az általános iskolát és ezt a 14 éves kort nem is tudjuk így kitűzni célul, én az alsósokat így nagyon védelmezném ebből a szempontból, tehát hogy nekik így semmiféleképpen nem javaslom, hogy saját digitális eszközük legyen. Én azt gondolom, hogy megkapják a megfelelő oktatást az iskolában, digitális kultúra órán például, amitől azért részesei lesznek ennek a világnak, és nem fognak lemaradni, mert ez is sok szülőnek a félelme, hogy akkor lemarad, és nem fogja tudni használni ezeket az eszközöket. Ez, hála Istennek, annyira felhasználó barát rendszerek vannak, hogy ez, nem tudom, körülbelül fél óra alatt tanulható annak is, aki így soha nem találkozott ezzel. Úgyhogy ez ilyen valótlan félelem gyakorlatilag. És még azt hozzátenném, hogy nagyon sok olyan tartalom van, például pornográf tartalmak, amivel a gyerekek, hát ilyen 10-13 éves koruk előtt is találkozhatnak már, így véletlenül oda tévednek, hogyha ezt nem ellenőrizzük, vagy nem tartjuk számon, és azért erre is nagyon sok eszközünk van már, különböző applikációkon keresztül, de sokszor ez is hiányzik, az a tapasztalatom.
1: Igen, azt mondtad, hogy nagyon nehéz ellenőrizni, ugyanakkor tényleg rengeteg módon tudjuk ellenőrizni és kontrollálni azt, ha már a gyerek kezébe mobilt adunk, hogy mit használjon, mit nézzen, vagy egyáltalán mi kerüljön a szem elé. Nem élünk ezekkel az eszközökkel, vagy nem hatékonyak ezek az eszközök?
3: Sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és így bátorítok mindenkit, hogy ezt így próbáljuk, és gyakoroljuk ezeknek a használatát, de hogy azt is látom, hogy nagyon sokan így talán nem is azért, mert nem tudnak róla, hanem egyszerűen valahogy nem illeszkedett be az ő rutinjukba, vagy az ő képernyő használati dinamikájukba, és egyszerűen kimarad. Még én magam sem értem, hogy mi lehet ennek a valódi oka, vagy háttere.
1: Nézzük meg akkor a szülői hátteret, hogy hogyan is kerül a gyerek kezébe mobil, ciki-e, ha az én gyerekemnek nincsen mobilja, megyek-e a többi után, vagy tényleg sarkalatos elveim vannak e témát illetően, és csak 18 éves kora után kap a gyerek mobil, tehát azért vannak itt is szélsőségek. Mi lehet az optimális, és egyáltalán mi zajlik a szülők fejében? Mert itt is azért vannak generációs különbségek, vannak a 40 pluszos szülők, vannak a 20 pluszos szülők, vannak a 30 pluszos szülők, gondolom itt is azért fellelhetőek különbségek.
3: Igen, abszolút, mert én azt gondolom, hogy mi felnőttek is nagyon sokszor ennek a csapdájába esünk, és mi magunk is olyan példával vagyunk a gyerekeink előtt, ami nem feltétlenül követendő. Bár nagyon sok mindent telefonon, kutyafuttában tudunk intézni, akár egy számlabefizetést, akár egy időpontegyeztetést, vagy valamilyen bevásárlást, és ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogy gyorsan megoldjuk ezeket. Azért célszerű ennek is valamilyen időt kinevezni, és nem állandóan ezeket az ügyeket intézni, amikor hazahozzuk a gyereket az oviból, vagy amikor visszük az iskolába, vagy amikor várunk rá a folyosón. Tehát, hogy nagyon sok ilyet látok, amikor így szülőként is ennek a fogságába esünk, és nehezen tesszük le a telefont. Ennek nagyon jó példája az, hogy visszük-e magunkkal a mobiltelefonunkat, amikor a lakás egyik helyiségéből átmegyünk a másikba. Ez így nagyon jól tudja mutatni a függőségi viszonyunkat ehhez az eszközhöz. Szóval, hogy sok esetben vagyunk mi is ennek a rabjai, és hogy ez ilyen instant kikapcsolódást kínál, és tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban erre nagyon kevés lehetőség van, és általában nem élvez prioritást az, hogy én időt tudjunk tölteni minőségileg, akár magunkkal, akár a családunkkal, és hogy ezek így egy kis pluszok így a napi rohanásban, és egyszerűen nem tudunk elszakadni tőlük, és ez azért így ijesztő.
1: Mi van, hogyha nem tudunk elszakadni a mobiltól? A gyerek ezt látja, és ő is ebben a millióban fog felnőni.
3: Igen, hát gyakorlatilag egy példát lát arra, és egy kapcsolati viszonyt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a telefonunkhoz, vagy bármilyen eszközhöz, és ez válik neki is irányadóvá, tehát anya-apa használja, akkor az biztos izgi, biztos jó, és nyilván sokkal jobban fogja őt is érdekelni, és ha már anya használhatja, vagy apa, akkor én miért nem? Tehát, hogy ebben itt lehetnek azért ellentétek és konfliktusok, amikor már egy kicsit nagyobb a gyerkőc.
1: Különböző tartalmak jöhetnek szembe. Mit tapasztalsz, milyen hatásai vannak a nem a gyerek életkorának megfelelő tartalommal?
3: Igen, nagyon sok esetben azt látom, hogy hát ezek a tartalmak vannak többségben sajnos, tehát akár valamilyen horrorfilm, beszélünk, akár ugye a pornográf tartalmakról, tehát hogy ezek lehetnek olyan traumák a gyerekek számára, amiről így nem tud beszélni, amit nem tud megfogalmazni, vagy sok esetben nem meri elmondani, hogy amúgy én ilyet és olyat láttam, mert lehet, hogy tényleg titokban fürdés közben nézi meg az adott tartalmat, és azon túl, hogy maga a képernyő az extrém módon leterheli az idegrendszerüket, maguk ezek a tartalmak nem alkalmasak arra, hogy ilyen fiatalon, most ugye az alsós korosztályról beszélek, megértsék, és hogy átmenjen ez az üzenet, tehát hogy mindenféle magyarázat és egyéb információk nélkül oda teszi ezeket a dolgokat, ahova akarja, és ez nem feltétlenül előnyös abból a szempontból, hogy milyen képet fog ő alkotni a világról, önmagáról, és hogyan tud kapcsolódni aztán a társaihoz, tehát hogy nagyon-nagyon sok rétű és nagyon sok mindenre hathat.
1: Hogyan tud a szülő ebben valamiféleképpen jelen lenni? Tehát mondjuk, ha a gyerek észlel egy ilyen tartalmat, amitől fél, ami bántja, hogy egyből mondjuk a szülőhöz forduljon ezzel a szorongásával, tehát hogy ne keltsen benne félelemérzetet, ki legyen ez beszélve, még akkor is, ha ez szembe jön, mert nem kell feltétlenül egyébként, hogy a szülő a kezébe adja a mobiltelefont, azért úton útfélen sajnos szembe jönnek már ezek az információk, ezek a képek, és hát nem biztos, hogy tudjuk ezt akadályozni.
3: Szerintem ez már jóval az alsós korosztály előtt kell, hogy kezdődjön, tehát egy olyan bizalmi kapcsolatot kell, hogy kiépítsünk a gyerekkel, hogy merjen szólni nekünk, és tudjon beszélni ezekről. Nyilván minden gyerek más, van, aki jobban szereti magában tartani a dolgokat, van, aki pedig nagyon beszédes, ki kell ismerni ilyen szempontból a saját gyerekünket, és nagyon fontos, hogy soha ne támadólag fogadjuk ezeket a bevallásokat esetleg, és hogy itt már egész pici korban gondolok olyasmire, hogyha valamit véletlenül tesz a gyerek, ami mondjuk nem egy ideális dolog, akkor azért nem kell feltétlenül a nyakának esni, és lehet szépen rávezetni arra, hogy mik a tetteinek a következményei. Gondolok ilyesmire, hogyha kijönti a pohár vizet, akkor ezt fel kell takarítani, és ugye ez egy ilyen logikus okokozati összefüggés. Ebben azzal, amikor kijönti a pohár vizet, és hatalmas felháborodás és veszekedés lesz belőle. Szóval, hogy ilyen nüansznyi apró dolgok is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mennyire bízik utána bennünk a gyerek, hogy mennyire fogja tudni azokat a dolgokat, amiket ő rossznak ítél, így bizalommal megosztani velünk.
1: Említést tettünk róla, de nem tértünk ki arra a témára, hogy a kimaradsz-lemaradsz érzése azért ott van a szülőkben, hogyha én nem adok a gyerekemnek mobiltelefont, nem nézheti meg azt a műsort a tévében, amit a másik 20 akkor mi lesz vele, ki fogják közösíteni, mit tapasztalsz ebből az iskolákban, hogyan csapódik le az egyes családokból érkezők, hát ilyenfajta konfliktusra, ha ez konfliktus.
3: Gyakorlatilag a szülőknek a 95%-ától én ezt hallottam vissza, akikkel így találkoztam, hogy az az igazi oka annak, hogy ő is beadta a dereket, úgymond, hogy nem tudott a gyerek kapcsolódni a társaival, és nem tudott miről beszélgetni velük, és ez nagyon elszomorít, hiszen nyilván mi is beállunk a sorba, sajnáljuk a gyerekünket, és nyilván a legjobbat szeretnénk neki, viszont így nem feltétlenül adjuk át azokat az értékeket, hogy mitől barát a barát például, tehát visszatérek a társas kapcsolatokra, tehát hogy ne attól legyen valaki barát, mert látta-e az adott filmet, vagy játszik-e az adott játékkal, hanem azért, mert kedvesen szól hozzám, vagy odafigyel rám, vagy jót lehet vele játszani, vagy ő is szeret focizni, szóval hogy ezek így teljesen eltűnnek, és hogy gyakorlatilag mindig lesz valami, ami menőbb, mindig lesz új a nap alatt ezekben a tartalmakban, és ezek fogják adni a kapcsolódásnak az alapját, ami egy ilyen nagyon felszínes dolog, és később felnőttként nem biztos, hogy ezekre fogunk vágyni, és ahhoz, hogy tudjunk felnőttként majd jól kapcsolódni, ahhoz már gyerekkorban ezt így el kell kezdeni gyakorolni, de így elég.
1: Kiközösítik egyébként azokat a gyerekeket, akik nem up-to-date-ek az adott témákat illetően?
3: Nem tudom pontosan, hogy milyen dinamika zajlik az osztályokban, az biztos, hogy nagyon erőteljes a bullying egyébként, tehát hogy a kütyű használat mellett ez a másik jelentős probléma, viszont konkrétan olyannal még nem találkoztam, hogy e köré szerveződött volna, szülői bevallásokat hallottam, saját tapasztalatom még nincs arról, hogy ez lett volna a kiközösítés oka.
1: Mi lehet a recept? Tudom, hogy nincs recept, de azért mégiscsak mit tehet a szülő, mit tehet az iskola, hogyan tudjuk ezt a dolgot dolgot jól kezelni.
3: Hát szülőként szerintem a saját kütyű használatunk az, amit elsőként tudunk szabályozni és megfigyelni, hogy mi hogy működünk ezzel, és mi mennyire könnyen tudjuk ezt letenni. Egyébként a Betesda Kórháznak van egy nagyon jó programja, amit így tudok ajánlani. Szülőként is tök jó tippeket lehet kapni. És miután így a saját kütyű használatunkat egy picit a keretek közé tudjuk szorítani, akkor szerintem nagyon hasznos, hogyha használjuk ezeket az alkalmazásokat és tartalmakat, azt így ellenőrizzük, vagy olyanokat adunk a gyerekhez, ami azért egy kicsit megfelelőbb így korosztályban. Én az idői tényezőre is nagyon felhívnám a figyelmet, tehát hogy a digitális világban így repülnek a percek, egyáltalán nem tűnik fel az idő, úgyhogy elveszítjük az időérzékünket, és hát ez a gyerekeknél halmozottan igaz, tehát hogy valamilyen idői korlátnak is szerintem fontos, hogy szerepe legyen ebben a dologban. Illetve amiben én a személy szerint nagyon sok potenciát látok, az a közösségnek az ereje. Tehát, hogyha adott egy közösség, én láttam egyébként már erre példát itt Dabason egy iskolában, ott egy osztály, és ott közösen megegyeznek abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen képzeletbeli, vagy nagyon sok potenciát látok, az a közösségnek az ereje. Tehát, hogyha adott egy közösség, én láttam egyébként már erre példát itt Dabason egy iskolában, ott egy osztály, és ott

0: amihez tartozhatnak, és nem csak egyedül kell képviselniük ezeket az álláspontokat, hanem tudják azt, hogy egy egész közösség áll a hátuk mögött.
1: Köszönöm szépen Ördögné Sóhajda Klaudiának, hogy ellátogatott hozzánk. Jó munkát kívánok!

0: érettségi napló a 93.4-en.
1: A Gabasi Táncsics Mihály Gimnázium 8. A osztályos tanulója Bábel Jázmin a 2025-26-os tanévben ismét bebizonyította, hogy a kitartás, a szorgalom és a sokoldalúság kéz a kézben járhat. Az atlétikai diákolimpia csapatversenyeiben Jázmin meghatározó szerepet vállalt. Tagja volt a Pest vármegyei bajnok lány magasugró és súlylökő csapatnak, amelyek kivívták az országos döntőben való szereplés jogát. A nyíregyházi országos döntőben a magasugró csapattal országos ezüstérmet szerzett, míg a súlylökő csapattal a negyedik helyen végzett az ország legjobbjai között. Jázmin nem csak az atlétika pályán bizonyított, hanem a röplabda pályán is. A gimnázium negyedik korcsoportos lánya röplabda csapatának tagjaként hozzájárult ahhoz, hogy a csapat a körzeti fordulóból továbbjutva a középdöntőben a negyedik helyet szerezze meg. Ezzel is bizonyította sokoldalúságát és csapatjátékos szemléletét. Az iskolai sportesemények mellett Kyokushin karatéban is remekel, minden nap edzésekre jár, és sorra gyűjti be az érmeket az országos versenyeken. Kiemelkedő sportteljesítménye mellett tanulmányi eredményei is példaértékűek, így méltán érdemelte ki Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026 címet. Jázmin sikerei bizonyítják, hogy a tanulás, a sport és a közösségi szerepvállalás egyszerre is magas szinten művelhető. Eredményeivel nem csak iskolájának és egyesületének, hanem egész Dabosnak is öregbíti a hírnevét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió Dabos.

0: Magyarorvos, az otthon hangja.
1: Orvosi Brigi vagyok, velem szemben pedig Bábel Jázmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Jázmin, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon-nagyon gratulálok, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Meglepetés volt?
2: Köszönöm szépen, kicsit számítottam rá, mert tavaly is már sikerült jó tanulónak és jó sportolónak lenni, de nyilván nagyon-nagyon örültem neki, mikor megkaptam.
1: Milyen érzés, ha megkapsz egy ilyen díjat?
2: Megtiszteltető érzés, mert egy kicsit elismeri az éves munkámat és a befektetett energiámat.
1: Mondjuk el hallgatóknak, hogy a Dobosi Táncsics Mihály gimnáziumba jársz, 8. osztályos vagy, és mindezek mellett sportolsz. Milyen sportot űzöl, miért pont ezt választottad?
2: Én kiokösin karatézok, és egy kicsit atlétikázok is. A kiokösin karatét apukám hozta be a családunkba, nagybátyáim kezdték, és igazából teljesen véletlen, hogy én is elkezdtem. Egyszer elkerültem én is egy ilyen edzésre, és annyira megtetszett, hogy én is kiszerettem volna próbálni, és már 4 éves korom óta ezt csinálom.
1: Mi az, ami a megragadott ebben a sportágban, ha meg tudod valahogy ezt fogalmazni? Nagyon nehéz, hiszen amikor az ember egy sportot elkezd űzni, és abban elmélyülni, az ilyen tudatalatti flow, de mégiscsak próbáld meg egy kicsit megosztani velünk ezt az érzést.
2: Hát, hogy itt magamért kell kiállnom, és ott csak én vagyok egyedül a tatamin fönt, a saját döntéseimet kell megvalósítanom, és ez nekem megtetszett.
1: Milyen érzés felmenni a tatamira? Mire gondolsz ilyenkor? Vagy gondolsz egyáltalán valamire?
2: Hát elég nehéz ilyenkor bármire is gondolni. Próbálom azt a teljesítményt nyújtani, amit edzéseken már gyakoroltam.
1: Beszéljünk ezekről az edzésekről egy kicsit. Mennyi időt veszel az edzés az életedből? Hogy éled ezt egyáltalán meg? Hogyan készülsz fel egy-egy versenyre?
2: Az edzésekre az út inkább a sok idő. Egy órát vesz el az út oda és vissza is, így már 2 óra. Az edzések 2 órá. És akkor így egy 5 órát legalább elvesz a napomból, de én szeretem ezt csinálni, és ez nekem boldogságot okoz.
1: Ez rengeteg idő azért, és mindezek mellett azért úgy tűnik, hogy a tanulásra is tudsz időt fektetni. Hogyan osztod meg az idődet, hogyan sikerül minden fronton jól teljesíteni?
2: Általában a kocsiba szoktam tanulni, az odafele és a visszafele utakon, és hogyha még szükség van, akkor otthon is még estefele tanulok. Egyelőre jól sikerül ezt a 2 egymás mellett tartanom.
1: Nem fáradsz el soha? Nincs olyan, hogy na jó, most akkor ezt nem tanulom meg, vagy inkább nem mennék edzésre, vagy azért néha megfordul a fejedben, de mindig abszolválod, amit abszolválni kell.
2: Megfordul a fejemben. Van is olyan, hogyha fontosabb dolgozat, vagy például voltak idén a szintvizsgák, olyankor sok edzésre nem mentem el, hogy meg tudjam tanulni, de nekem a tanulmányaim az előrébb vannak egy kicsivel, mint a sport.
1: Beszéljünk akkor a tanulmányokról. Mi a kedvenc tantárgy, milyen irányban szeretnél tovább menni? Ugye 8-os vagy, azért ilyenkor már el kell gondolkodni azon, hogy merre tovább, vagy legalábbis a körvonalak már meg kellene, hogy legyenek.
2: Én a kémia, biológia tantárgyakat nagyon szeretem, arra a faktra is fogok majd menni, és szeretnék majd tovább menni egy fogorvosi egyetemre, és onnantól meg még gondolkodok rajta.
1: Tehát tovább viszed a családi hagyományt.
2: Igen.
1: A sportot említetted, hogy ha kell, akkor a tanulás mögé tudod helyezni, de azért mégiscsak hihetetlen eredményeket értél el az elmúlt években. Beszéljünk az eredményekről, aztán majd beszélünk a jövőről.
2: Kyokushin karatéból az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken is vettem részt. Nemzetközi versenyen például Szlovákiában voltam, Dunaszerdahelyen. A hazai versenyek, a Diákolimpiát 3-szor nyertem meg az utóbbi években, és még több más városban is voltam, például Debrecenben, Budapesten, Siklóson, és még sok máshol.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen érzés fellépni a tatamira, de arról még nem, hogy milyen érzés fellépni a dobogóra.
2: Hát nagyon boldog vagyok, mikor sikerül valamit elérnem, mert mindig kérdés, hogy fogok aznap fölébredni, és mit fogok tudni majd teljesíteni. Szóval mindig örülök, hogyha valami jól sikerül.
1: Tudod magadba rendezni ezeket a dolgokat? Tehát azért ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember tudja helyén kezelni a sikereket, és esetlegesen a kudarcokat.
2: Igen, igen. Régen nehezebben tudtam a kudarcot elviselni, de amúgy a sport arra is megtanított, hogy ezt könnyebben kezeljem. Kisebb koromban még elég nehéz volt számomra a veszteséget eltűrni, de mostanra szerintem ez már 100%-osan meg tudtam oldani.
1: Mire tanított meg még egyébként a sport, vagy mit adott neked? Mit tudsz nekünk erről mondani?
2: Hát egy olyan látásmódot, amivel látom a világot, és a kitartást, és azt, hogy nem adom fel akkor, hogyha már egy kicsit nehéz.
1: Ugye említetted, hogy sok időt elvesz azért az edzés egy-egy napodból. Jut idő azért arra a kamasz világra, ami tulajdonképpen körbevesz benneteket, barátnőzni egy kicsit, bulizni egy kicsit, együtt lenni egy kicsit a sulin kívül. kívül, tehát érzel eltéren hiányt, vagy minden megvan, aminek meg kell lennie?
2: Nem érzek hiányt, minden megvan, aminek kell lennie. Szabadidőm is van, a hétvégéket is úgy tervezik a szüleim, hogy ne legyen túl zsúfolt, és csinálhatom a hobbiaimat is, barátnőimmel is tudok találkozni teljes mértékben.
1: Mik a hobbiaid egyébként? Mit csinálsz a szabadidődben?
2: Én nagyon szeretek kreatívkodni. Például sokat festek, vagy agyagozok, és a kutyáimmal és az állatainkkal szeretek otthon foglalkozni.
1: Akkor itt még belép egy művészi vonal is, hiszen ha ezt kikapcsol, akkor ezt tulajdonképpen a későbbiekben tovább is tudod fejleszteni.
2: Igen, szeretek ilyen kis művészkedni. Már régóta csinálom, és anyának szoktam dolgokat készíteni.
1: Na hát reméljük, hogy egyszer lesz kiállításod, és akkor arról is tudunk majd beszélgetni. Igen. Itt az Otthon hangján milyen későbbi terveid vannak a sportot illetően? Milyen vízióid, álmaid jelentek meg e téren?
2: Én csak szeretném az életemben tartani mindig a sportot, és ameddig tudom, addig csinálom teljes benyomással, viszont hogyha már nem lesz rá energiám vagy időm, akkor szeretném csak azt, hogy az életem része legyen, és valamilyen formában jelenjen meg. Nincsenek ilyen nagy céljaim. A Kyokushin karatéban az van, hogy szeretném a fekete övet elérni, és igazából ennyi.
1: Mi kell egy fekete övhöz? Avasd be minket a kulisszatitkokba, mert szerintem sokan nem értünk ehhez a sporthoz.
2: Hát a fekete övhöz sok kitartás kell, és a megerőltetéseket és a próbákat ki kell bírni, de...
1: De neked sikerül mindezt abszolválni.
2: Igen, remélem majd sikerülni fog.
1: Mennyire női a sportág egyébként? Ahogy így meséltél, még ez rém lett így fel bennem.
2: Hát annyira nem, mert itt az érzelmeket nem igazán szabad kimutatni, mert akkor vesztünk, és ez egy kicsit amúgy nehéz, hogy a fájdalmakat nem mutassuk ki, de szeretem, mert mindig meg tudom lepni az ellenfeleimet, és magamat is ezzel.
1: Milyen a közösség egyébként, ami így a csapatban kialakult?
2: Én most az utóbbi években több klubba is jártam, de ahol most vagyok, nagyon rendesek az emberek, és szeretettel fogadtak, minden tökéletes.
1: Hogy telik a nyár? Edzések vannak, vagy azért hagynak egy kicsit pihenni?
2: Vannak edzések, szoktam menni. Voltak már edzőtáborok, jövő héten is edzőtábor lesz, és akkor így vannak most.
1: Mit jelent számodra egy-egy díj? Ugye említetted, hogy ez már nem az első díj, amit kiérdemeltél, amit az évek során kaptál, azért mégiscsak az ember egy ilyenkor egy picit megáll, aztán kicsit végigpörgeti azt a sok mindent, ami történt vele az adott időszakban.
2: Igen, mindig egy megtiszteltetés, hogyha kapok valami ilyesmit. Ez egy elismerés nekem, hogy valamit jól csinálok, és hogy ezt folytatnom kell, és büszke lehetek ez miatt így magamra.
1: Na hát mi is büszkék vagyunk rád, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ide a stúdióba, és beszéltél egy kicsit magadról és a munkádról. Szép nyarat kívánunk neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bábel Jászmin, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Még egyszer gratulálunk.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Kecser Eszter évek óta a meghatározó személyisége Dobosváros sportéletének, amelyet a város 2026-ban az év edzője díjjal ismert el. Hogy mit jelent neki egy-egy ilyen elismerés és a tanítványai sikere, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Gecser Eszter, aki 2026-ban megkapta az év edzője díjat Dabas városától. Szia Eszter, köszöntelek az éterben, és nagyon-nagyon gratulálok.
3: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm szépen.
1: Beszéltünk már erről, de azért mindig meg szoktuk kérdezni, hogyha valaki díjat kap, hogy meglepetés volt-e, egyáltalán milyen érzés volt, amikor megtudtad.
3: Aznap már nem volt meglepetés, tudtam már, hogy évedzői díjat fogok kapni, de amikor megtudtam, akkor nagyon örültem neki, mivel szerintem egy edzőnek ez egy hatalmas elismerés itt Dabason.
1: Menjünk egy picit vissza az időben, hiszen azért a város látott felnőni, és láttuk azokat az eredményeket, amit az elmúlt években megmutattál nekünk, és ahogy haladtál lépcsőfokról lépcsőfokra ezen a pályán, hogy hogyan is indult a te karriered? Eleve elrendelt volt, hogy te valami ilyen irányba fogsz menni?
3: Hát én is itt nőttem föl, így a Top Fitness Egyesületben versenyzőként, és amikor már nagyobbak lettünk, akkor azért a kis tornászokkal már mi is besegíthettünk, és akkor hát itt derül ki igazából, hogy most valaki szeretne gyerekekkel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekli ez hosszú távon. Aztán egy kicsit nyilván én más vizekre is szerettem volna elvezni, és akkor egy kicsit így, hát azt nem mondom, hogy eltávolodtam, mert azért a táncos karrierem, azért nem mondanám, hogy ez messze áll ettől, de aztán táncosként dolgoztam, és akkor igazából így most már nem is mondhatom, hogy pár éve, mert most már egy 8-9 éve csak az edzősködéssel foglalkozom.
1: Mit jelent számodra a sport? Ugye egészen kisgyermekkorod óta benne van a mindennapjaidban, benne van az életedben, szerves része annak. Szóval avasd be minket egy kicsit, hogy hogyan is néz ki egy sportoló lány élete egészen kiskortól, majd a felnőtt korig.
3: Amikor versenyző voltam, akkor úgy nézett ki igazából, hogy az iskola után megcsináltuk a házi feladatot, és akkor utána mentem is az edzésre, és egészen délutánig ott voltunk, és amikor hazaértem, akkor még tanultam egy kicsit, de igazából majdnem minden hétköznap így nézett ki. Aztán hétvégén, amikor volt verseny, akkor nyilván oda kellett menni, de azért ez nem minden hétvégét jelentette, tehát azért volt szabadidőm is. Aztán utána, amikor már ugye én magam választottam meg, hogy szeretnék-e mozogni, akkor pedig átváltott egy ilyen teljesen normál életbe, hogy ez a heti 4-5-szöri edzés igazából. Amióta edző vagyok, azóta pedig már az jelent nehézséget, hogy a sok edzés között a saját edzési időmre is találjak egy kis időt.
1: Mikor volt ez az, amikor már eldönthettem?
3: Amikor már eldönthettem, ugye 18 éves koromban fejeztem be magát ezt a gyermek fitnesst, és akkor utána még egy-egy versenyen így elindultam, de a saját magamat készítettem föl, tehát igazából amíg gyerek voltam, ezt most így arra értem.
1: Mit jelent számodra a fitness? Egyáltalán nem volt más út, hogy másfele menj, vagy nem kacsingattál más irányba annak idején?
3: Hát nem is az, hogy kacsingattam, ami a legtávolabb állt ettől az a tánc, de igazából a fitnessnek nagyon-nagyon nagy része a tánc, és engem mindig is érdekelt, hogy azt a részt egy kicsit még mélyebben, még profibb szinten tudjam űzni. Így abba is végeztem el egy színházi táncos képzést, és ezzel így kiteljesítettem végül is azt a utat is.
1: Hogyan változott ez a szegmens az elmúlt években? Már évtizedekről is beszélhetünk, hiszen átlátod a rendszer, mert ha változott bármiben.
3: Talán abban változott, hogy mint mindenben is egyre többet, egyre jobbat szeretnénk a színpadon látni, tehát vannak olyan dolgok, amiket én ma már tanítok, de mondjuk én még nem tudtam megcsinálni a színpadon, vagy még nem is volt erről szó. Tehát igazából most még jobbat, még nagyobbat, még többet szeretnénk mutatni, és átadni a gyerekeknek is, úgyhogy talán ebben változott, de régen sem volt könnyű, csak egyre nehezebbé válik.
1: Ugye láttunk benneteket a színpadon annak idején, és akkor is már nagyon-nagyon profi volt az, amit tudtatok nyújtani, tehát olyan elemeket láthattunk egy-egy ünnepély alkalmával, amit talán előtte is utána utána sem, de valóban, ahogy mondtad te is, most már azért, hogy nézem a lányokat, a ruha, a körítés, a minden is, olyan megpróbálunk rálicitálni az előző igen. évekre.
3: Igen, igen, és ez egyébként nehéz is, tehát, hogy ugye ennek vannak technikai határai is egyébként, a kreatív határai ugye nincsenek, de pont ez a nehéz, hogy minden évben valahogy megújulni, és ugye sok versenyző van mindenkiből kihozni azt, ami az ő legjobb ényét meg tudja mutatni a színpadon, tehát igazából ez a legnehezebb talán.
1: Hogyan, honnan inspirálódsz?
3: Hú, hát ez jó kérdés. Most már ugye nagyon sok minden elérhető a social médiában, és akkor így például a külföldi táncosoknak a videóit is nagyon sokat szoktam nézni, illetve külföldi versenyeket, színházból, filmekből, tehát mindenféle olyan dologból, ahol más is a kreativitását megcsillogtatja, azt szoktam nézni, és akkor ebből szoktam leginkább inspirálódni.
1: Különös lehet, mert nem csak az edző nézi ezeket a videókat, hanem a versenyzők is hozzájutnak, sőt, szerintem ők még jobban elmélyednek egy-egy ilyen sztoriban. Milyen, amikor összeültök és kialakítjátok a következő műsort, a következő versenyt, számot. Hogyan működik mindez a gyakorlatban?
3: Először is én meg szoktam kérdezni, kinek éppen készíteni fogom a gyakorlatát, hogy mi az, amit ő elképzelt, mert az nagyon fontos, hogy ők át tudják venni azt a szerepet, vagy azt a stílust, ami elő fognak adni, és akkor, hogyha van ötlet, akkor én az irányba elkezdek gondolkodni, illetve én is szoktam mondani, hogy nyugodtan ők is nézelődjenek zenét, ruhát, vagy valamit, amiből ki tudunk indulni, és akkor, ha nincs ötlet, akkor pedig nyilván én dobok be ötleteket, hogy mi az, amit én el tudok képzelni, de azért általában már szokott lenni ötlet, és akkor ez alapján tényleg vagy egy zene, vagy egy ruha alapján, vagy egy látott stílusú videó alapján indulunk el, és onnantól pedig már összeírjuk, hogy mik azok, amire képes most a sportoló, és akkor, hogy azokat fogjuk beletenni a gyakorlatban, mi az, amit el szeretnénk érni, mennyi időnk van erre, hogy ezt összerakjuk, és akkor onnantól kezdve pedig én kitalálom, és akkor a nyilván a betanítás alatt még mindig van lehetőség változtatásokra, de általában ott már egy kiforrott dologgal szoktam előállni, és akkor azt már csak meg kell tanulni.
1: Sok-sok dologból áll össze ez a rendszer. Melyek azok az alapvető állomásai egy-egy műsor felépítésének, egy-egy elem felépítésének, ami végigvezet benneteket, amíg eljuttok a versenyig? Itt említetted a zenét, a ruhát, a különböző gyakorlatokat, és annyira sok összetevőből áll össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
3: Igen, a versenyeken a pontozóbírók négyféle elemcsoportot is pontoznak, és ezeknek mind a négynek meg kell mutatkozni a gyakorlatban, tehát a maga kiindulás az onnan kezdődik, hogy mik azok az elemek, akrobatikus elemek, lazasági elemek, gimnasztikus ugrások, illetve erőelemek, amiket meg tud csinálni, és hogyha azt szépen tudja kivitelezni, akkor azt fogjuk beletenni a gyakorlatába. Ezután ugye már meghatároztuk jobb esetben a zenét, illetve a stílust, és akkor ezeket az elemeket próbáljuk olyan táncos lépésekkel és összekötő elemekkel összekötni, amik ehhez a stílushoz illenek.
1: Hihetetlen csapatkohézióval működtök, legalábbis nekem az marad meg mindig az előadásaitokból, főleg lévén én nem vagyok szakmai, hogy az a fajta drúk, az a fajta közösségi szellem, ami uralkodik a pályaszélén, az kiemelkedő. Tehát gondolom olyanok is szeretnének ebbe a közösségbe tartozni, akik nem feltétlenül bírnak azokkal a skillekkel, amelyek megfelelőek tudnak lenni. Mit tudsz javasolni a szülőknek, akik azon gondolkodnak, hogy hova kellene iratni a gyerekek, mi lenne az a sportág, amiben ő ki tud teljesedni, vagy ahol jól érzi magát, hogyan tudnak jól választani?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen minél több sportágat ki kell próbálni egy gyereknek, és ő meg fogja érezni, hogy melyik az, ahova ő szeret járni. Nyilván ez nem jelenti azt egyeneságon, hogy ebben lesz örök életére, és ott mindenképp sikeres lesz, de szerintem az első és legfontosabb az az, hogy minél több mindent kipróbálni, de én azt gondolom, hogy egy alapozó torna az sosem jön rosszul, az minden sportágnak az alapja lehet, úgyhogy azt mindenképpen érdemes kipróbálni, és akkor a továbbiakban pedig úgy is alakul.
1: Hány éves kortól érdemes elkezdeni? Ugye te is említetted ezt a 18 éves kort, és hát meddig lehet csinálni.
3: Minél előbb, annál jobb talán. Már 4 éves kortól top fitnessesébe jöhetnek hozzánk a mozogni vágyók, és egészen 18 éves korig foglalkozunk versenyeztetéssel, de utána felnőtt korban pedig a csoportos órákra ugyanúgy visszajárnak azok is, akik versenyzők voltak nálunk, úgyhogy igazából ez sosem ér véget. Maga a versenyzés az körülbelül ilyen 7 éves kortól 18 éves korig, előtte utánpótlás nevelés folyik, és utána pedig már csak rekreációs jelleggel testmozgás.
1: Generációk nőttek azért fel nálatok. Milyen érzés így végignézni az évfolyamokat, és úgy általában azokat a versenyzőket, akik nagyon piciként kezdték nálatok, és most pedig már felnőttek.
3: Nagyon jó érzés, amikor visszajönnek már a csoportos órámra, akiket annó még tanítottam, de még én is kis kezdőként, és most már mindannyian felnőttek lettünk időközben, illetve ami még nagy öröm volt számomra, hogy én személyedzéseket is tartok a csoportos órákon kívül, és kismamákkal, illetve szülés utáni regenerációval is foglalkozok, és volt versenyzőm, amikor visszajön kismamaként, és szülés utáni regenerációra hozzám, és együtt tudunk dolgozni, az egy igazán jó érzés, és azt így nem is tudom elmondani, hogy ez így miért annyira jó, de valahogy egy ilyen visszajelzés is, hogy nem csak a fitnessben volt jó hozzánk járni, illetve nem csak a versenyzés miatt, hanem tényleg emberi oldala miatt is, tehát hogy közel tudtunk maradni. Jóban vagyunk azokkal, akik jönnek újra tornázni, akik versenyzőink voltak, illetve a szakmai oldala is ilyenkor. Szerintem ez egy visszajelzés, hogy megbíznak bennünk, és hogy szívesen jönnek vissza hozzánk.
1: Különleges dologra terelted a beszélgetést, mert érdekes, hogy mennyire tudnak megmaradni ezek a közösségek, amiről én itt áradoztam, hogy mennyire tudtok kapcsolatban maradni azután, hogy vége az élsportnak, vagy másfelé sodor benneteket a szél.
3: Nyilván vannak, akik elmennek Dabasról, és akkor már nem tudnak visszajárni, de akik maradnak itt, azokkal mindig nagyon jót találkozni újra, és mindig van egy-két jó szó az embernek így egymáshoz, úgyhogy tényleg van egy ilyen közösség, megtartó ereje ennek az egész sport dolognak.
1: Ha már a sport dolgot említetted, akkor mit adhat ez az egész sztori a mi életünkhöz? Ugye te is meséltél arról, hogy egészen a kisgyermekkorodtól kezdve ez része az életednek, de hát mondjuk a te esetedben eleve elrendelt. Mégiscsak, hogyha így ezt el tudod mondani nekünk, hogy miért is jó sportolnunk, miért is jó ilyen közösségekbe járnunk, egyáltalán mi ez a sport dolog az élet nevű játékban?
3: Leginkább szerintem a kitartásra nevel, illetve sport közben lehet nagyon sok kudarc élményünk is, arra is nagyon jól megtanít, hogy hogy kell felállni dolgok után, ami nem biztos, hogy úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, illetve tényleg az, hogy ha valamiért megdolgozik az ember, beleteszi az energiát, akkor ott biztos, hogy lesz egy eredmény, és szerintem ez az élet többi területén is kamatoztatható. Úgyhogy leginkább ezek, illetve az, hogy amiről pedig most beszéltünk, hogy az emberi kapcsolatok azok megmaradnak, ez szerintem mindenképpen egy pozitívum.
1: Ugye aktív sportolóként kezdtél, és most is aktívan sportolsz, de leginkább most a pálya széléről nézed a versenyzőidet. Milyen érzés, nem pattannál néha oda, te is mutatnád meg, hogy mit is tudsz, tehát nem hiányzik az a fajta pezsgés, ami akkor volt, amikor te voltál abban a helyzetben, amikben a tanítványaid.
3: Az az érdekes, hogy néha így most jobban izgulok a színpad széléről, mint maga a versenyző, vagy mint amikor én voltam versenyző, úgyhogy igazából ugyanazt az adrenalin löketet mi is átéljük, és nagyon-nagyon fárasztó egy versenynap után, tényleg, mint hogyha én is versenyeztem volna, úgyhogy ebből nincs hiány. Most már tényleg szeretem nézni, ahogy igazából a munkám gyümölcse az megmutatkozik a színpadon, és ez most már ez hozza el nekem ugyanazt az érzést, mint amikor én mutattam meg az én gyakorlatomat.
1: Vágyak, álmok, célok a jövőt tekintve?
3: Azt gondolom, hogy ahol most vagyok, azt nagyon szeretem, és remélem, hogy a Top Fitnessbe is minél több versenyzőt is ki tudunk nevelni, és hogy ez folytatódik ez a munka, ami most folyik, és hogy ez egyre csak jobb lesz, illetve szeretnék minél több embert ugyanúgy mozgásra buzdítani, és remélem, hogy mind a csoportos órákon, tehát hogy a felnőtteket is be lehet vonni, és a gyerekeket is, hogy ez igazából nem múlik el, hogy mindig van, aki szeretne újra csatlakozni és újra jönni, mert ez az én munkámat, mint edző is mindig felpesdíti.
1: Kívánok ehhez sok sikert, és még egyszer gratulálok magam is az egész táv nevében. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Vendégünk itt a 93.4-en, Getscher Eszter, az év edzője 2026-ban.
4: Köszönjük. Térségi napló a 93.4-en.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: myself. Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték, további szép napot, jó rádióhallgatást, a mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29 361 776.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Reggel 6 óra van.
9: Reggel 6 óra van.
10: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőola és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzés érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi községi strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
3: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
12: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: 2026. július 14-én, kedden az év 195. napján Kis György Krisztián ébreszt itt a 93.4-en. A TikTok első órájában, amikor is az Őrsök és a Stellák ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot nekik és természetesen a születésnaposoknak. Ha figyelsz, akkor ebben az órában megtudhatod majd azt, hogy például a zűrzavar, a káosz, na meg a cápa, a tudatosság hogyan is kapcsolódik a mai naphoz. Ébredjünk együtt ma is!
12: Az ország szívében
9: együtt a legjobbakkal.
12: Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.

A reggel folytatásaként nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóti felhajtóágát. Így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmú út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös autópálya felé vezető oldalra felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat viszont lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomópontot tudják használni. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban, de már a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben.

0: your way.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat.
2: Rádió Tabas.
1: Az otthon hangja. Nézem. Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
0: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

Justin Timberlake felvétele szólt itt a 93.4-en, ez volt a Señorita. A folytatásban pedig akkor megnézzük, hogy hogyan is kapcsolódik a zűrzavar, a káosz, illetve a cába tudatosság a mai naphoz. Kezdjük az előbbivel. Ez egy nem hivatalos nap, mármint a zűrzavar, illetve a káosz napja, ami arra ösztönöz bennünket, hogy ne bosszankodjunk az élet kiszámíthatatlan és kaotikus pillanatain. A cél az, hogy ezen a napon tudatosan lazítsunk, a szigorú napirenden fogadjuk el a vidám fejetlenséget és csempészünk egy kis spontán őrületet a hétköznapokba. Aztán ma van egy francia nemzeti ünnep, a Bastille bevétele. Ez a nap Franciaország legfontosabb történelmi ünnepe, bár komoly történelmi esemény világszerte a francia partikkal, borozással és sajtozással szokták ünnepelni a francia kultúra kedvelői. Aztán az említett cápa tudatosságról is essen néhány szó, hiszen a Wikipedia szerint ez a nap a cápák védelmére és a velük kapcsolatos tévhitek eloszlatására hívja fel a figyelmet. Bár nem feltétlenül vicces, sokak számára a cápák iránti rajongás miatt egy izgalmas, rendhagyó, jeles nap. És egy kis gasztronómia végére, mert hogy a sajtos makaróni napja van ma, a gasztronómia szerelmesének dedikált ünnep, és bár Amerikából indult, a világ minden táján előszeretettel hódolnak ezen a napon ennek a végtelenül egyszerű, mégis laktató, kényeztető ételnek. Jó étvágyat ehhez, hogyha esetleg ezt választanád ma ebédre. Én köszönöm a figyelmet, hiszen 7 órától már Ordasi Brigi szórakoztat benneteket, vele ébredhettek, úgyhogy további jó rádiózást itt a 93.4-en.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Friss,
1: frappáns,
0: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
0: Tiktak.
1: Minden hétköznap.
0: Ébren vagy?
2: Ha jól közel, érezsz, hogy érted vagyok.
1: Tiktak. A rádiódavas reggeli műsora.
0: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
3: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
0: Rádiódabas, az otthon hangja.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2026. július 14-én, kedden reggel, Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en, ami az időjárást illeti 19 fokot mutatnak a hőmérők, és ez az érték majd a 31-esig emelkedik, úgyhogy egészen jó időnk lesz. Isten éltesse az őrsöket, illetve a stellákat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, és ha már úton vagytok, akkor most figyeljetek, mert van egy-két friss infóm, erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, szóval vezessetek óvatosan, és ha hasonló infótok van, hívjatok minket a 29-562-562-n. 7 óra után vagyunk egy perccel, érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startolunk, ébredjetek velünk, jó reggel!
5: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
5: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb beslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzés érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes öggyú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként záporzivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 7 óra után vagyunk 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brögi vagyok. Ez pedig a TikTok. Itt a 93.4-en az Otthon hangján 2026. július 14-én kedden reggel, amivel indítjuk az órát, az Jimmy Winchester és Rutka Robi Dara. Az It's Your Life, de nem sokára hozom a horoszkópot. Érkezik Ági a vételkörzet híreivel, és sok-sok minden friss infóval várlak benneteket egész reggel, úgyhogy ébredjetek velem.
1: Az ország szívében
0: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas,
0: az Otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: nyugtető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dobos.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió Dobos.

0: Rádiódobos az otthon hangja, 8:48, és ez még mindig a TikTok, mert itt a 93.4-en. Július 14-e van, és ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időjárást, de jó hír, hogy csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz a délies légmozgás, hajnalban 19, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez tehát az időjárás, de hogy a csillagok mit ígérnek, ennek is utána járunk.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kossa, a keddi rák újhold az otthonod és a családi kapcsolataid felé fordítja a figyelmedet. Lehet, hogy valakivel ideje őszintén beszélned. A bikánál ma egy beszélgetés indíthat el valami fontosat. A rák újhold segít kimondani azt, amit eddig kerülgettél, de a Merkur hátráló mozgása miatt érdemes megválogatnod a szavaidat. A biztonság kérdése kerülhet előtérbe az ikreknél, különösen pénzügyi és érzelmi értelemben. Kedves rák, ez a mai a te újholdad, ezért különösen erősen érezheted, hogy ideje lezárni egy régi korszakot és másképp folytatni. A keddi újhold csendesebb tempót kér az oroszlántól. Lehet, hogy most nem a bizonyítás, hanem a visszavonulás, az alvás és az érzelmi rendrakás visz előre. A rák újhold a barátságok, közösségek és jövőbeli tervek területén hozhat friss kezdetet a szűznél. Most világosabban látod, kik azok, akik valóban támogatnak. A mérlegnek a karrierében és a nyilvános szerepeiben nyílhat új fejezet. Talán egy korábbi ötletet érdemes újra gondolni. Kimozdulna a Skorpió a megszokott keretek közül, mégis fontos, hogy az új irány érzelmileg is biztonságos legyen. Mélyebb érzelmi és pénzügyi kérdések kerülhetnek felszínre a nyilasnál. A rák újhold segít új alapokra helyezni egy bizalmi kapcsolatot. A párkapcsolatok és fontos szövetségek kerülhetnek reflektorfénybe a baknál. A rák újhold új kezdetet kínálhat egy meglévő kapcsolatban. Kedves vízöntő, a napi rutinod, a munkád és a közérzeted kér figyelmet. A rák újhold arra ösztönöz, hogy olyan szokásokat alakíts ki, amelyek nem csak hatékonyabbá, hanem nyugodtabbá is tesznek. A szerelem, az alkotás és az öröm kerülhet a középpontba ezen az újholdon a halaknál. Könnyebben megérinted a saját érzékenyebb, játékos oldaladat, és egy régi hobbi vagy romantikus szál is újra életre kelhet.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobos, az otthon hangja, Nagy Bogém és Báj Alex itt a 93.4-en 2 perccel fél 8 előtt. A reklám után Moldován Ági érkezik a vételkörzet híreivel, aztán pedig itt lesz Rag & Bowman, valamint a Honey Beast. Mindezek mellett persze van néhány friss hírem az utakról. Erős a reggeli forgalom Budapest felé, így már most fennakadásokra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A hasonló tapasztalatok menet közben hívjatok a 29-562-562. Állőre is köszi!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz német mérnök.

0: gazdasági tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
1: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Több mint 1 millió köbméter vízzel óvják a Dabasi Túr Jánost a kiszáradástól. Pályázati forrásból sikerült az utóbbi években fejlesztéseket megvalósítani Nyáregyházán. Megint 35 fok közelébe melegszik a levegő.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 14-e van, kedd, reggel 7:30. Több mint 1 millió köbméter vízzel óvják a Dabasi Túr Jánost a kiszáradástól. Folyamatosan zajlik a Dabasi Túr János természetvédelmi terület vízpótlása, hogy megőrizzék Közép-Magyarország egyik legértékesebb lápos, mocsaras élőhelyének egyedülálló természeti értékeit. A Dabas határában fekvő, a Dunai-Poly Nemzeti Park kezelésében álló Natura 2000-es védettségű terület fennmaradásának alapfeltétele a megfelelő vízellátás. Az elmúlt években azonban a hosszantartó nyári aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a talaj kiszáradása egyre nagyobb veszélyt jelentett az élőhelyre. A vízhiány miatt a talaj tőzegrétege is fokozatosan lebomlik, ami hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okozhat a terület élővilágában. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a természetvédelmi szakemberekkel együttműködve ezért komplex vízgazdálkodási beavatkozást végez. Száraz időszakokban, így a jelenlegi aszály idején is, a ráckevei soroksári Dunaágból juttatnak vizet a Duna-Tisza csatornán keresztül a Túr Jánosba. A rendszer két napi 24 órában működő szivattyúállomással biztosítja a vízutánpótlást, amelyek együttesen naponta mintegy 17 000 köbméter vizet emelnek át a természetvédelmi területre. Az idei vízpótlási munkák során eddig már több mint 1 millió köbméter vizet juttattak a Dabasi Túr Jánosba. A szakemberek a vízbeeresztéssel és a vízvisszatartást segítő beavatkozásokkal a talajvízszint csökkenésének megállítására törekednek, a beavatkozások mértékét pedig folyamatos mérések és a természetvédelmi szempontok alapján határozzák meg. A cél, hogy a különleges élőhely hosszú távon is megőrizhesse gazdag növény- és állatvilágát. Pályázati forrásból sikerült az utóbbi években fejlesztéseket megvalósítani Nyáregyházán. A közvilágítás korszerűsítése zajlik, de van bel- és külterületi utas pályázat, valamint a művelődési ház energetikai korszerűsítését is külső forrásból szeretnék megoldani. Felső Nyáregyházán azonban saját forrásból valósítják meg az 1+ óvodai csoport kialakítását, mondta Mészáros Sándor polgármester.
9: Fejlesztéseink nagy részét pályázati támogatásból tudjuk és valósítottuk meg az elmúlt években is. Ami folyamatban van, az a közvilágítás korszerűsítése a településünkön, ugye ez részben megvalósult, és most fogadták el az 50 milliós Magyar Falu Program támogatási kérelmünknek az előleg igénylését. úgyhogy ha ez a pénz megérkezik, akkor gyártásba kerülnek a további lámpatestek, és a teljes településen kicserélésre kerülnek a régi világítótestek, úgyhogy ez az, ami aktuálisan folyamatban van. Ezen kívül be van adva belterületi és külterületi útfejlesztési pályázatunk is, valamint van művelődési ház felújítása, energetikai korszerűsítése is beadva pályázatunk, valamint rendezvényekhez kapcsolódó kisebb összegű pályázatok eredményeit várja az önkormányzat is, és nyáregyházi helyi civil szervezetek is, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek is hamarosan elbírálásra kerülnek. Ami nem ilyen jellegű pályázati fejlesztés, de az önkormányzat részéről egy, hát azt mondom én is, hogy egy kötelezően megtehendő lépés volt, hogy az óvodai létszám nagysága miatt szükségessé vált az, hogy valahol helyet biztosítsunk annak azoknak a gyermekeknek, akik beiratkoztak most szeptembertől az óvoda intézményébe, és a képviselőtestület több körös egyeztetést követően úgy döntött, hogy Felsőnyáregyházán egy ilyen mini csoportot fog létrehozni, mert ott van arra alkalmas helyiség, hogy ezt meg tudjuk tenni. Konkrétan a vezetői iroda fog onnan kiköltözni, abból a helyiségből, amit jelenleg használt, és ott először jogilag alakítottuk ki egy döntéssel, alapítókirat módosítással ennek a lehetőségét, és most a nyár folyamán pedig fizikálisan fogjuk kialakítani úgy a csoportszobát, hogy az körülbelül 15 fő gyermeket tudjon fogadni, úgyhogy a gyermekeknek örülünk, viszont nekünk feladat az, hogy ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket, bővítéseket, lehetőséget biztosítsuk mellé.
6: Folyamatosan dolgoznak a Daköv Kft. Munkatársai, hogy ne legyen ivóvíz probléma Monoron. Jelenleg rendben van az ellátás, azonban az elmúlt időszak hőhulláma nyomás csökkenést okozott. Ennek oka azonban technikai volt. A szivattyúk nem tudták megfelelő ütemben felszivattyúzni a vizet akkor, amikor a legmelegebb napokban egyszerre töltötték a medencéket a lakosok. Darázsi Kálmán polgármester volt a vendégünk.
2: A dakövös kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ivóvízellátással ne legyen probléma. Mi a felkeretből ugye több kutat is felújítottunk. Most gyakorlatilag elmondható az, hogy a városnak normál keretek között azért rendben van az ivóvízellátása. Nyilván lehet olyan extrém eset, mikor mondjuk egyszerre kezd el hirtelen mindenki medencét tölteni, vagy autót mosni, vagy locsolni, hogy lehetnek problémák. De nem abból van probléma, hogy nem tudnak a kutak elég vizet termelni, hanem azok kitápláló szivattyúk nem bírnak annyi vizet följutatni a felső medencébe, mint amennyi a városnak az ellátásához szükséges. Ugye itt azért van nálunk magasan ugye a víz, mert nálunk nincs víztorony, ezért van a domb tetején úgymond egy ilyen felső tározó, ami biztosítja azt, hogy még akár a panelházak tetejében is megfelelő legyen a nyomás. A kutakat elkezdtük felújítani, most még egy kút vár felújításra, ugye 6 kutunk van összesen, ami ellátja a rendszert, ezek ilyen 200-230 méter mély kutak. Maga a hálózattal azért van probléma, tehát még azért a városon ez a régi eternit csöves hálózat megy nagy részt végig, azért előfordulnak csőtörések, van egy víztisztítónk, egy vasmangántalanítónk, de én azt mondom, hogy folyamatosan fejleszt a Daköv a hálózaton. Nyilván azért magát a vezetékrendszert, azt a sok-sok kilométernyi vezetékrendszert, azt nehéz lenne kicserélni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag mindenhol utakat kellene felbontani, vagy bármilyen zöld felületet, vagy közterületeket. De most én azt mondom, hogy jól működik a rendszer. Tűzcsapokat is most építettünk ki.
6: Folytatódik Üllőn a kutyák és macskák ivartalanítását támogató önkormányzati program. A kezdeményezés célja a felelős állattartás ösztönzése, valamint a nem kívánt szaporulat és a gazdátlan állatok számának csökkentése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2025-ben 42 macskai ivartalanításához nyújtottak támogatást, míg 2026-ban eddig már 137 kutya és macska részesült a hozzájárulásban. A városvezetés kiemeli, hogy az ivartalanítás egy rutinállatorvosi beavatkozás, amely hozzájárulhat az állatok egészségének megőrzéséhez, csökkentheti az elkóborlás, egyes betegségek és sérülések kockázatát, emellett segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot. Az önkormányzat szerint a felelős állattartás a megelőzésről is szól, hiszen az ellenőrizetlen szaporodás hozzájárul a menhelyek túlterheltségéhez és a gazdátlan állatok számának növekedéséhez. A program folytatásával azt szeretnék elősegíteni, hogy minél több kutya és macska biztonságos szerető otthonban élhessen.
7: az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Ma a napsütést időnként fátyol és komoly felhők zavarják meg. A legtöbb helyen csapadék nem várható. Egyes tájegységeinken élénk lesz az északi és északnyugati szél. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
8: Friss,
7: frappáns,
8: finomra hangolt reggeli műsor.
7: Óramű pontossággal.
8: Tiktak.
7: Minden hétköznap.
8: Ébren vagy?
10: Ha jól közel, érem szó, hogy érted vagyok.
7: Tiktak, Tiktak, a Rádió Davas reggeli műsora.
8: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
7: Tiktak, velünk garantáltan jól indul a nap.
10: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
8: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, mi volt Rag & Bowman és a Pakit itt a 93.4-en, pontosan 3:48-kor. Már is nyitjuk a gardróbot, aztán pedig érkeznek a pillangók a Honeybee-től, de előtte köszöntsük fel a névnaposokat, akik ma július 14-én az Őrsök, illetve a Stellák. Az Őrs török magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabars törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, illetve hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban S-sel ejtett változata, jelentése pedig csillag. Hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor ma ünnepelnek a Ferencek és a Töhötömök, úgyhogy őket is Isten éltessen, na meg a mai szülinaposokat is, méghozzá a Honey Beast pillangóival. Mindegezzel előtt azonban nyissuk ki a gardróbot, és nézzük meg, hogy milyen idő lesz ma.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, sapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre készülhetünk délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok, sőt késő estétől éjféltől a középső ország részbe is átterjedhetnek a csapadékgócok. A zivatarokat felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérheti, azonban ezektől függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb érték. Is mérhetünk. Késő estére nagy részt 23 és 28 fok közé hűl a levegő, helyenként északkeleten lehet ennél hűvösebb. Az előrejelzések szerint a hétvégéig nem érkezik újabb front. Kedden így kedvező lesz az orvos meteorológiai helyzet, nem várható számottevő időjárás változás. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a napos időszakokban erős lesz az UV-sugárzás. Megfelelő fényvédelem nélkül rövid idő alatt napégés szenvedhet a bőrünk a szabadban. Ezen kívül főként a pázsit félék és a csalánfélék ponnyelnél érzekelje körében allergiás tünetek is jelentkezhetnek országszerte, úgyhogy vigyázzatok magatokra is, hangoljatok ránk!
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Friss,
1: frappáns,
0: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
0: Tiktak.
1: Minden hétköznap.
0: Ébren vagy?
2: Ha jól közel, érezz, hogy érted vagyok.
1: Tiktak. A rádiódavas reggeli műsora.
0: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
3: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
0: Rádiódabas, az otthon hangja.
4: Egy perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, már is hozom a legfrissebb híreket az utakról. Baleset történt az M0-as autó déli szektorán, az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek, lódnak a kocsik. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, és az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és áterelsz javítás miatt a külső sávot lezárták, úgyhogy vezessetek óvatosan, ha arra jártok. 29-562-562-es, ez pedig már a telefonszámunk. Ide várjuk a közlekedési információkat. Köszönjük, ha segítetek!
5: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quick Link-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
5: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 8 óra után vagyunk 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedv van 2026. július 14-ét mutat a naptár. Felköszöntöttük a szülinaposokat, a névnaposokat. Úgyhogy itt az ideje, hogy készítsünk egy jó kávét, együnk hozzá valami finom reggelit, és mindezek mellett megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Nos, felhőszakadás és jégeső csap le az országra, riasztást adtak ki, hogy hova, az hamarosan kiderül, úgyhogy maradjatok vele.
1: A 70-es,
0: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas,
1: az otthon.

0: Rádiótoposan az otthon hangja 3 perc múlva 8:40 van, és ahogy ígértem, már is nézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Ha közlekedési infótok van, akkor hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódabas, az otthon hangja.
0: 7830 forint az ajánlott minimális építőipari rezsi óra díj, erről ír az üzletem.hu. Az építőipari rezsi óra díj áfa nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként, határozta meg rendeletében a közlekedési és beruházási miniszter. A magyar közlöny július 10-i számában megjelent jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a hirdetését követő 5. napon lép hatályba. Részletek és a teljes cikk az üzletem.hu-n. Módosított a kormány, ráugrottak a cégek a közbeszerzési piacra, ez már az m4.hu cikke. 10 éve nem tapasztalt érdeklődés indult el a vállalkozások körében a hazai közbeszerzési piacon. A kormány az Európai Uniós források hazahozatala érdekében módosította a közbeszerzésekről szóló törvényt, ami az egyajánlatos tenderek és a korrupció visszaszorítását, valamint a tulajdonosi háttér pontosabb megismerését célozza. A szigorúbb szabályok viszont magasabbra teszik a lécet a cégek számára, így azt csak a gyakorlat mutatja majd meg, hogy tényleg megélénkül-e a piaci verseny. Részletek és a teljes cikk az m4.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosan az otthonhangjából, Justin Bieber itt a 93.4-en, 10 perccel, fél 9 előtt. Daniel Figergővel folytatjuk, na meg a lapozóra következő blokkjával.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthonhangja.
0: A Covid óta látott legkisebb júniusi áremelkedést hozta a hazai albérlet piac, erről ír az üzletem.hu. A kshingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb júniusi havi lakbér emelkedés a 2020-as járvány időszak óta. Részletek és a teljes cikk az üzletem.hu-n. Visszavonták egy borsodi és egy budapesti kórház vezető megbízását, ez már az Index cikke. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő este arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy az országos kórházi főigazgatóság két magasabb vezetői megbízás visszavonásáról adott ki közleményt. A tájékoztatás szerint Tóth Árpád országos kórház főigazgató 2026. július 13-ai hatállyal visszavonta Somogyi Alész gazdasági igazgatói megbízását a borsodabaúj Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban. Emellett Szilágyi D. Őrs, az irányító intézmény főigazgatója, visszavonta Rivai Róbert orvosigazgató megbízását a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház és rendelő intézetben. A döntés következtében 2026. július 14-től megszűnt az a megbízása is, amely alapján helyettesítés útján látta el a főigazgatói feladatokat. Részletek is a teljes cikk az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dobos 93.4.

0: Rádió Dobos az otthon hangja 3 perc múlva 8:30. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. 2026. július 14-e kedd van, a négynaposokat már köszöntöttük, és hát arról is szó volt, hogy az időjárásban lesznek változások, ugyanis zivatarokra adtak ki riasztást az Országos Meteorológiai Intézetben. Nem sokára elárulom, hogy hol számíthatunk zivatarokra, mindezek előtt azonban azt árulom el, hogy hol milyen ebédre számíthatunk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata zöld borsóleves, pankóbundás csirkemell rizssel és friss salátával, tarhonyás hús kovászos uborkával, csirkemellsteak grillzöldséges bulgurral és cheddármártással, valamint bécsi túrós palacsinta a desszert. A szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlata zöldséges tortellini leves, tempurában sült gornélarág zöldséges fafülgombás kínai tésztával, aztán fetta sajttal és érelt sonkával töltött grillezett csirkemell, olivás bazsalikomos mártással és jázmin rizssel, rántott cukkini, karottás burgonyapürével és magvakkal, gorgonzolás olasz tészta csirkemmel, csikokkal, erdei gombákkal és asszalt paradicsommal, és a desszert almás pite vaníliasodóval. Nézzük a Sári ABC kínálatát, ami paradicsomleves, pásztor tarhonyas savanyúsággal, rántott trapista sajtejjel jázmin rizssel, táj szójás zöldséges sült csirkecombi jázmin rizssel és roston csirkemmel békönös 4 sajtos nyokkival. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Rádió De Bosans otthon hangja, 8:30 múlt 1 perccel, és vannak friss híreim az utakról. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autó déli szektorán, az 1-es főút végcsomópontja felé az M1-es autópálya csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, már most 1-2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy korábbi baleseti helyszínen is azonban véget ért, a 17-es kilométertől a kialakult torlódás immáron feloszlóban van, és hát továbbra is erős a reggeli forgalom Budapest felé vezető utakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vigyázzatok magatokra!
1: Hétfőtől péntekig 6-tól 10-ig együtt kecsegünk.
2: Tiktak, tiktak, a Rádió Davas reggeli műsora. Pontosággal.
1: Tiktak.
2: Minden hétköznap. Velünk garantáltan jól indul a nap.
1: 93.4. Rádió Davas. Az otthon hangja.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 9 perc múlva, 9 óra hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, de előtte folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Anyagilag a FIFA foci VB győztese, erről ír a haszon.hu. A 2026-os labdarúgó világbajnokság üzleti szempontból egyértelműen a FIFA nagy dobása. A közvetítési jogokból, szponzorációkból és kereskedelmi megállapodásokból mintegy 13 milliárd dollár, azaz több mint 4400 milliárd forint folyhat be. Ennek döntő része azonban a rendező városok helyett a Nemzetközi Sportszövetségnél landol. Részletek és a teljes cikk a haszon.hu. Jószerével a teljes országra kiadták a riasztást, erről ír az Időkép. Zivatar miatt adták ki a riasztást, ám 4 megyére még felhőszakadás is lecsaphat, hogy melyik ez a 4 megye, az Időkép oldaláról kiderül.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rádió Dobosonz otthon hangja, volt Horváth Tamás is a 100-szor szép hit a 93.4-en, 1 perccel 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik a sztereó, de előtte még megosztom veletek a legfrissebb közlekedési infókat.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kezdünk. I see
2: trees of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Innen tudunk váltani?
3: Ne! Visszasírom azokat az időket.
1: Tiktak, ébren vagy?
4: Várj, még lehet minden más. Csak nyitott szemmel lásd, hogy minden ennél így pont jó.
5: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Baleset történt az M0-es autó déli szektorán, az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában a hegyes halom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávon áll a sérült kamion, emiatt torlódik a kocsisor. Az M31-es autópályán az M0-as autót irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és áterőz javítás miatt a külső sávot lezárták, vezessetek óvatosan, ha arra felé jártok.
5: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
7: Novel,
1: Noticias,
7: Novinky,
1: News.
7: Magyarul és érthetően
1: hírek.
6: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére érte ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Taliándörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Sztereó.
9: Sztereó.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
8: rejtélyek és megoldások.
9: Sztereó.
8: Sztereó.
10: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: Már is kezdődik a Sztereó, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Gere Imre, tűzoltó ezredes, a Monor katasztrófa védelmi kirendelt vezetője. Jó reggelt, köszönjük.
11: Jó reggelt.
0: A stúdióban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen nyár van, úgyhogy kezdjük is talán ezzel a mai beszélgetést. A szabadtéri tüzekről sok szó esett az elmúlt időszakban, volt rá tilalom, és most mi a helyzet, mire kell figyelnünk? Azért a nyár vonza a természetbe a családokat, az embereket, és hát szeretünk ilyenkor hát kint is valami olyasmit csinálni, ami nem biztos, hogy jót tesz a természetnek, illetve nekünk. Meséljünk egy kicsit a szabadtéri tüzekről.
11: Ugye ebben az évben az időjárási viszonyok sem túlzottan kedveznek a szabadtéri tüzeknek. Úgy általában beszélve a tüzeknek a 75-80% a szabadtéri tüzekből ered. És hogy miért kell erről beszélnünk, miért veszélyes ez? Ugye több szempontja van ennek, amiért ez nem egy teljesen optimális történet. Az egyik az az, hogy elvonja az erőinket esetlegesen egy lakástűztől. Tehát, hogyha most Dabas térségéről beszélek, Dabason keletkezik egy lakóháztűz, akkor a legközelebbi egység vagy a főváros, vagy Kecskemét, vagy Monor, tehát át kell csoportosítani, tehát több a kiérkezési idő, tehát meghosszabbodik, tehát ezért is érdemes odafigyelni. A másik legnagyobb probléma az az, hogy veszélyeztetünk a szabadtéri tüzekkel akár tanyákat, akár lakóterületeket, akár ingatlan állattartó telepeket, illetve nem utolsó sorban azt, hogy ugye most van itt úgyis az aratás ideje, hogy nagyon sok olyan lábon álló gabona leég, ami egyébként a kenyerünket biztosítaná egész évben keresztül. Tehát ezért is érdemes odafigyelni. Maga a szabadtéri tüzeknek, ami a hátulütője, hogy döntő tömegében hanyagságból keletkezik a szabadtéri tüzek többsége. Tehát egy eldobott, meggondolatlan eldobott cigicsik, egy eldobott gyufa, vagy akár ha szabadtéren égetést végzünk, tüzelünk, ott hagyjuk őrizetlenül, vagy esetlegesen amikor végeztünk, nem takarjuk le, nem oltjuk el rendesen, jön egy szél, és már is megvan a baj belőle.
0: Hogyan kell ezt rendesen csinálni, mire kell figyelni, akár egy gyufa esetében, akár egy szabadtéri tűz esetében, tehát melyek azok a jelek, amelyekre mindenképp figyeljünk, melyek az az időtartam, amit mindenképp várjunk ki, hogy az a bizonyos aktus megtörténik, és utána már biztonság alá mehetünk a helyszínről.
11: Tehát most beszélünk egy tűzrakóhelyen, ahol akár bográcsolunk, akár sütögetünk. Nyilván ugye ezt is kétfelé kell bontanunk, mert ugye van a tűzgyújtási tilalom, mint jelen pillanatban is a nagy szárazság miatt országos érvényű tűzgyújtási tilalom van, ami annyit jelent, hogy az erdők és az erdőktől mért 200 méteres távolságban nem szabad tüzet gyújtani. Maga egyébként a növényi hulladékoknak az égetése is alaphelyzetben teljes mértékben tiltva van, kivéve akkor, hogyha más jogszabály ezt engedélyezi. A másik jogszabályról beszélünk akkor, amikor önkormányzati intézkedés van arra, hogy mikor és hogyan lehet ezt az égetést megcsinálni, mely időpontban. Sok ember ezt is összekeveri, nem csak a száraz növényi hulladékot próbálja elégetni, hanem mindenféle szemetet, gumit, műanyagot, amit egyébként tilos elégetni, sőt tovább menve a lakott környezetre, ezt még a tüzelő berendezésben is tilos eltüzelni. És ezt azért nagyon sokan én úgy gondolom, hogy nem tartják, és ez súlyos következményekkel járhat, de majd későbbiekben át fogunk menni, hogy a tüzelőberendezésekben elégetett dolgok mit fognak művelni egyébként maga a berendezéseinkkel és maga a kéménnyel. Tehát igazából, ha tüzet gyújtunk, azt mindig gondosan kell, hogy megtegyük. Tehát körbe kell kerítenünk, és olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol nem veszélyezteti a környezetét. Tehát nincs ott száraz galjak, amin esetleg tovább mehet a tűz. Minden esetben, hogyha tüzelőhelyen is, vagy bárhol gyújtjuk meg ezt a tüzet, akkor minden esetben legyen nálunk olyan eszköz, amivel el tudjuk oltani, hogyha adott helyzetben arra az szükségessé válik. Mindenképpen arra kell figyelni, hogy csak akkora tüzet tegyünk, vagy gyújtsunk, vagy akkora tűzzel foglalkozunk, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Tehát nehogy túlnőjön rajtunk, mert akkor ugye már el fog szaladni, és nem fogunk tudni erre beavatkozni, és akkor ugye már is itt a baj és a következmény ennek.
0: Ha már a beavatkozásról van szó, akkor hogyan tudunk beavatkozni, ha megtörténik a baj? Egyből hívjuk a szerveket, vagy azért próbáljuk meg orvosolni a hibát, a kárt?
11: Mindenképpen az én javaslatom az, hogy rögtön az elején hívjuk a 112-t, a segélyhívószámot, mert ha időben megindulnak a tűzoltóink, még ha el is tudjuk oltani, akkor abban nagy kárt nem fogunk okozni, viszont ha nem tudjuk eloltani, először nem értesítjük a tűzoltóságot, akkor ugye elkezdjük oltani. Nem tudjuk eloltani, minél nagyobb lesz ez a terület, és amikor már az egységeink is kérnek, sokkal nagyobb tűzzel fog találkozni, mint egy kezdeti tűznél találkozhat. Mindenképpen ugye beszéltünk arról, hogy legyen kéziszerszám, ha van rá lehetőség, akkor legyen ott nálunk poraoltó berendezés, meg akár víz is lehet nálunk, tehát ezek mind-mind elő tudjuk azt segíteni, hogy meg tudjuk akadályozni a tűznek a tovább terjedését.
0: Ön is említette az aszályos helyzetet, amely az egész országban fennáll és nagyon nagy károkat okoz. Ez mit jelent tűzvédelmi szempontból? Mire kell itt figyelni, mire kell gondolni? Milyen problémákat okozhat mindez?
11: Gyakorlatilag már az év ezen szakában is nagyon sok, több 10 000 hektár leégett terület, amiben aztán van, mint mondtam az elején, lábon álló gabona is, ami egyéb gazdasági károkat is okoz, illetve erdők. Valószínűnek tartom egyébként azt is, hogy ezek a tüzeknél nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár autópályazára is, vagy akár vasúti vonalnak a lezárása szükséges, mivel ha olyan a füst terjedése, akkor a biztonságos közlekedés végett ezeket a lépéseket meg kell tennünk. Nyilván, hogy az ott közlekedőknek ez mind bosszúságot fog okozni, tehát ezeket mindent el tudunk egy kis odafigyeléssel kerülni.
0: Mindig az adott pillanat a legnehezebb, azt érezzük, hogy ez a nyár a legdurvább volt, már egyébként hasonló aszályos helyzet az elmúlt időszakban.
11: Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy jó pár éve visszamenve azért volt ilyen aszályos év, illetve vannak olyan területeink, ahol visszamenőleg 2-3 évente vannak tüzek. Most nem olyan régen is volt ugye a Tatár-Szentgyörgyi lőtértűz, ami egyébként olyan 3-4 év viszonylatában megismétli magát, tehát akkora tud a természet újra éledni, illetve az anyag, ami ott kinől zöld növény, az ilyenkor ebben az időszakban viszont elszárad, és ez komoly problémákat tud jelenteni.
0: Ha már a Tatár-Szentgyörgyi esetet említett, akkor nézzük itt a környék tűzeseteit az elmúlt időszakra levetítve, melyek voltak a legjellemzőbbek, mit emelnek ki ezek közül?
11: Hát ugye maga a lőtértűz, akkor volt Bunyin is egy ilyen nagyobb szabadtéri tűzünk, ahol nádaség égett, illetve volt Ócsán is erdőtűz, és ami nagyon érdekes, és itt mindenképpen szeretném ezt megemlíteni, hogy sokan nem gondoljuk azt, hogy például a nyárfának a szősz. A nyárfa szősznél, amikor eldobunk egy csikket, az gyakorlatilag, mint a puskapor úgy fog tudni terjedni. Tehát annyira laza, pihés, és az végig tud futni nagyon sok, nagyon-nagyon több hektáron keresztül tud futni, illetve itt ugye nem beszélünk nagyon, mert hál' Istennek azért a nagy fákra nem fog felmenni, de ez végigfut az erdőn, ami nyilván, hogy ha közbeesik, akár tanya, akár állattartó terep, ez mind-mind komoly veszélyt jelent.
0: Ha már a csikket említette, szerintem ezt érdemes kifejteni, mert így bagatelnek tűnik, hogy eldobunk egy csikket, de általában ebből szokott keletkezni a legnagyobb baj, és itt a környéken is hallottuk már, hogy valószínűleg egy eldobott csik lehet az oka nagy-nagy tűz eseteknek. Mire figyeljünk, amikor a csikket eldobjuk? Egyáltalán miért dobjuk el a csikket, hogyha a természetben vagyunk?
11: Én nem dohányzóként mondom ezt, sajnálom azt, hogy nálunk én úgy veszem észre, hogy a dohányzásnak nincs meg a kultúrája. Tehát akármerre lépten nyomon megy az ember, eldobott csikkek vannak. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezt kulturált módon is végezni, ha már egyszer valaki nem tud ettől megszabadulni. Tehát nyilván vannak gyűjtőhelyek, akár az autóban is van gyűjtőhely, és nagyon sokszor tapasztalom azt közlekedve itt a területen, hogy fogja és kipöcköli az ablakon az égő csikket. És ezt nem gondoljuk végig, hogy ezzel mekkora kellemetlenséget, akár életveszélyt is tudunk okozni. Itt beszéltünk ugye autópályáról. Egy autópályán kidobott csík, ott tűz keletkezik, nagy a füst, egymásba mennek az autók. Tehát volt erre már példa ugye az M1-esen, akár a szélfúvás a homok miatt is, de a füst az ugyanilyen veszélyes lehet.
0: Szóval ne dobjuk el a csikket, szerintem a beszélgetésünk egyik fő konklúziója lehet. Nyárról beszélgetünk, de érdemes ilyenkor is olyan dolgokat elővennünk, amit az emberek úgy automatikusan a téli időszakhoz kötnek. Gondolok itt például a kéményseprésre.
11: Igen, igen, köszönöm a felvetést. Az az igazság, hogy ilyenkor még egy kicsit ennek hol szezonja van, de nem érdemes várni a téli időszakba, mert ezeknek a szolgáltatásoknak a határideje sokkal jobban meg tud növekedni, mert mindenki ugye elteszi akkorra, akkor próbálja megcsinálni, megcsináltatni, és most azért szerintem már érdemes erre gondolnunk, mindenképpen mikor még nincsenek a kéményseprő szervek annyira leterhelve, akkor érdemesebb ebben foglalkozni, és a másik, ami alapvetően tévhit, hogy a szénmonoxid mérgezések csak télen keletkeznek. Hát én ezt meg fogom erősen cáfolni, tehát gyakorlatilag ma már, amikor nagyon jó a nyílázárunknak a szigetelése, van akár egy párajelszívónk, és azért azt tudni kell, hogy a párajelszívónak a működéséhez rettenetes sok köbméter friss levegőre van szüksége, és amennyiben ezt nem tudja természetes úton beszívni, akkor akár beszívja az égés termékből, akár itt gondolok egy gáztűzhelyből, egy tökéletlen égés jön létre, amelynek következtéként megkövetkezhet a szénmonoxid mérgezés. A szénmonoxid egyébként egy alattomos gáz, ami szintelen szaktalan, tehát amikor már valamit érzünk, akkor már komoly lépésekre kell, hogy megtegyünk ahhoz, hogy ne legyen ebből tragédia. Tehát amikor érezzük azt, hogy fejfájás, rosszul lét van, és a családnak több tagjánál is, akkor a legjobb módszer az, hogyha azonnal elhagyjuk a lakást, és akkor hívjuk a segélyhívón a 112-n a tűzoltóságot, és akkor ők kimennek, bemérik, illetve átszellőztetnek, és megkeresik annak az okát, hogy mi az, ami ezt okozhatta. Tehát így mindenképpen családoknál tragédiákat tudunk megelőzni.
0: Nagyon jó mérő, illetve jelzőberendezések kaphatóak már. Érdemes akkor ezt minden otthonba felszerelni, mindenhova betenni?
11: Igen, igen. Tehát én úgy gondolom, hogy már ez az a kategória, aki bárkinek elérhető. Akár egy szénmonoxid érzékelő, akár egy füstérzékelő. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közép minőségben mind a két berendezés egy 50 000 forintból beszerezhető. Tehát a két berendezés ára olyan 50 000 forint, és én úgy gondolom, hogy az ember életeket nem lehet pénzben mérni. Tehát ez sokkal többet ér egy ember élete ettől. Tehát érdemes egy beruházást tenni, és ezt meglépni, mivel ő kellő időben jelez, akár a szénmonoxid jelző, akkor még van arra időnk, hogy egészségesen el tudjuk hagyni a lakást, és ne okozzunk ebben problémát sem magunknak, sem a családunknak.
0: Többször említette, hogy érdemes hívni a hívószámot és segítséget kérni. Akkor hívjuk, ha tényleg segítségre van szükségünk, vagy még mindig gyakoriak azok a téves riasztások, amelyek csak rabolják a szervek idejét?
11: Az utóbbi időben azért, hál' Istennek, a mi területünkön a szándékosan megtévesztő jelzés, illetve a téves jelzéseknek a száma azért csökkent, ami egy jó tendencia. Mindent megteszünk azért, hogy ezt elősegítsük. Csak abba kell belegondolni, hogy ha tévesen elriasztjuk a tűzoltókat egy irányba, ők elkocsikáznak, de valakinek az életébe is kerülhet ez, ha adott helyzetben őhozzá ki kellene mennünk segíteni, mint amit az elején is mondtam, hogy akkor egy másik egység, egy távolabbi egység lesz ráriasztva, akinek a kiérkezési ideje meg fog hosszabbodni, növekedni.
0: Ugye itt a nyár is szoktuk emlegetni, hogy ez egy hivatás, nem feltétlenül egy családbarát munkahely ilyen szempontból, azért mindenkinek lesz ideje egy kis pihenésre, vagy azért a szolgálat az állandó, és mindenkinek jelen kell lenni.
11: Nem, mindenkinek van ugye szabadsága, és ezt már évelején próbáljuk úgy beosztani, hogy mindenkinek a jó idő, nyári időszakban is jusson nyári szabadság, el tudjon menni egy kicsit pihenni a családjával. Tehát maga a készenléti szolgálat biztosítóan nap mint nap az évben folyamatosan, de ehhez a kollégák folyamatosan el tudnak menni szabadságra, el tudnak menni pihenni a családjukkal együtt.
0: Az állomány utánpótlása folyamatos, megvan a felnövekvő generáció, aki ebben a szegmensben szeretne elhelyezkedni. Mit tud nekünk erről elmondani?
11: Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi területünkön viszonylag a létszámhelyzetünk jó. Tehát volt egy pár év, amikor nehéz volt, tehát mindent megtettünk azért, hogy toborozzunk új állományt. Viszonylag most megvan a lehetőségünk, elég jó feltöltött az állomány, illetve most lehetőség nyílt arra, hogy a régebben leszerelt kollégák, akik egészségügyileg megfelelnek, azok vissza tudnak jönni a szervezetbe, és akkor ővelük egy kiképzett állományt tudunk visszavenni, mert ha most elkezdünk egy utcáról bejövő fiatalembernek a képzését, annak azért közel egy évvel fog telni ahhoz, hogy ő egy alapfokon kiképzett tűzoltó legyen, amihez ugye még azért szükségeltetik nem kis gyakorlat, hogy teljes értékű tűzoltóvá tudjon válni. Viszont ezek az emberek minimális felkészítéssel, helyben történő felkészítéssel vissza lehet őket rakni abban a helyzetben, honnan ők elmentek valamikor.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve foglaljuk össze, hogy mire figyeljünk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megelőzni a bajt, és ha már megvan a baj, akkor kihez is hogyan tudunk fordulni.
11: Tehát megelőzésképpen én azt mondom, hogy legyünk körültekintőek, legyünk megelőzőek, tehát mindenre figyeljünk oda. Tehát akár a dohányzásnak a kultúrájára olcsuk el azt a csikket, tegyük gyűjtőládába, ne dobjuk el. Ha magát tüzelést végzünk, akkor azt körültekintően tegyük meg. Ha tüzet gyújtunk, ugye a környezetet tisztítsuk meg, hogy ne tudjon elmenni a tűz, legyen körbekerítve, felügyelet nélkül sosem hagyunk tüzet, tehát mindig legyen valaki, aki ott felügyeli, és itt gondolok arra, hogy azért ne bízzuk gyerekre a felügyeletet, hanem mindig felnőtt legyen ott, aki erre felügyel, legyen a kezünk közelében olyan berendezés eszköz, amivel az oltást első soron meg tudjuk tenni, tehát nyilván itt azért legyen a zsebünkben egy telefon, hogyha nagy lesz a baj, akkor nyilván azonnal tudjunk a segélyhívó számot tudjuk hívni, és akkor a segélyhívó számon keresztül értesítve lesz a tűzoltóság, illetve az a szerv, akinek ott kell legyen enni az eseménynél.
0: Vigyázzunk magunkra a nyáron, és köszönjük szépen. Vendégünk itt az Otthon hangján Gere Imre tűzoltó ezredes volt, a Monor katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Köszönjük szépen.
11: Köszönöm szépen én is.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a

0: kocsiban meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádiódabasból tájékozódik.
1: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
0: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
5: Rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
8: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jurácsikném Ráz Adrián, a Dabasi polgármester hivatal kabinetirodájának munkatársa. Szia, Adri, köszöntelek az éterben.
9: Szia, Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
8: Nagy a készülődés itt Dabason a Szent István téren, hiszen már a mai este felgyúlnak a fények, és mindenki szurkolhat a kedvenc csapatának. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről. Sok mindent lehetett ezzel kapcsolatban hallani, illetve a polgármester úr is számos alkalommal beszámolt már arról, hogy milyen tárgyalások, milyen készülődés megy a háttérben.
9: Igen, a 2 évvel ezelőtti EB sikerén felbuzdulva idén is felmerült, hogy mindenféleképpen egy ilyen közösségi élményként kellene megélni ezt a világbajnokságot is. Meghirdettük ugye Facebookon, hogy szeretnének-e közösen újra itt a főtéren egy közös kivetítőn megnézni, meg újra közösségi élményként megnézni ezt a futballvilágbajnokságot, és nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy igen. Most az volt a probléma, ugye, hogy Amerikában zajlik jelenleg ez a futballvilágbajnokság, és így nagyon sok mérkőzés éjszaka és hajnalban került nálunk vetítésre, ami ugye kevés embert jelentett volna a mérkőzések megnézésére, viszont egy hónapig a technikát ugyanúgy bérelnünk kellett volna. Tehát, hogy igazából költséghatékonyság és nagyobb érdeklődés reményében az utolsó 4 mérkőzésre koncentráltunk, ami úgymond a legvártabb egy ilyen rendezvényen, illetve visszajelzés is érkezett itt a centrumban a környéken lakóktól, hogy ők azért ezt egy hónapon keresztül nem szívesen hallgatnák itt minden éjszaka. Úgyhogy próbáltunk mindent mérlegelni, mindenkinek a kedvére tenni, úgyhogy az utolsó 4 mérkőzést itt a főtéren ma estétől meg lehet majd tekinteni közösen.
8: Ha jól tudom, akkor nem csak meccset nézni lehet, hanem egyéb programokkal és kísérő rendezvényekkel is várjátok az érdeklődőket.
9: Igen, meséket és filmeket fogunk majd vetíteni minden mérkőzés előtt. Akkor elmondanám, ugye, hogy ma kedden 21 órakor lesz Franciaország és Spanyolország mérkőzése. Ma még nem lesz vetítés, viszont szerdán már igen. Úgyhogy 19 órától lehet érkezni a térre. Itt most már akkor a gyerekeknek, a fiataloknak, felnőtteknek, családoknak fogunk kedvezni egy kis vetítéssel, és szerdán szintén 21 órakor lesz az Anglia-Argentina mérkőzés. Szombaton pedig ugye 23 órakor kezdődik a bronzmérkőzés, ami azért egy kicsit késői időpont, de reméljük, hogy szombaton azért megmozdulnak még az emberek, és a jó kellemes esti hűvös időben kiülünk majd ide a térre, és vasárnap 21 órakor lesz a döntő.
8: Mindezek Ezek mellett megnyílt múlt héten a Fiatalok utcája, amely ezen a héten is várja majd az érdeklődőket.
9: Így igaz, szombaton nyitottuk a Fiatalok utcáját, ami egészen a jó idő végéig, remélhetőleg szeptemberig várja majd itt a polgármesteri hivatal és a gimnázium közötti téren a fiatalokat. Természetesen ez is működni fog, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az egész családot, hiszen amíg esetleg a felnőttek meccset néznek, addig a gyerekek, a fiatalok, a tinédzserek tudnak a Fiatalok utcáján csocsózni, pingpongozni, sakkozni, tollasozni, gokártozni, úgyhogy nagyon sok mindennel várjuk őket is.
8: Ugye nagy volt az igény, milyen visszajelzések érkeztek azóta, mennyire népszerű ez a rendezvény itt a téren, mennyire szeretnének a dobosiak közösen szurkolni, egy kicsit együtt lenni.
9: Én úgy vettem észre, mi úgy vettük észre, hogy nagyon tetszik nekik az ötlet. Reméljük, hogy ezek a hát viszonylag késő időpont, ugye hétköznap 21 órakor kezdődik, azért a munka miatt nem biztos, hogy mindenki elindul, aki esetleg szeretne is, de hát reméljük azért, hogy ezt a hetet ők is arra szánják, hogy még itt a nyáron egy kicsit együtt legyünk és szurkoljunk.
8: Így legyen, és hogy az időjárás néztem, egészen jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan lehet akár a éjféli órákat is kint tölteni, mert szuper idő várható. Köszönjük szépen, Andri, hogy eljöttél hozzánk, sok sikert kívánunk az alkalmakhoz.
9: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
8: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jurácsik Nim, Ráz Adrián volt, köszönjük.
10: Amikor a szó már nem elég.
11: Amikor minden mondat kevés.
10: Amikor a józanész semmit sem ér.
11: Ott kezdődik a szenvedély.
10: Érezd a zenét.
11: 93.4.

0: Rádióban sem az otthon hangja, mi volt Karamán és az Analógia, itt a 93.4-en, 3 perccel, 3:45 után. Amivel folytatjuk a Stromae felvételet, de mindezek előtt megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma. Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg csupán időnként a napos időjárás, de csapadék nem valószínű. Mérséket lesz a délies légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet a térségében, úgyhogy naptáj nélkül ne induljatok.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám volt.
5: Baleset történt az M0-as autó déli szektorán, az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél a korábbi baleseti helyszínen is imáron véget ért. A 17-es kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. A 91-es kilométernél a belső sávon áll a kitört kerék jármű, ezért csak egy sávon halad a forgalom. És az M7-es autópályán Budapest felé a 211-es kilométernél a lehajtó ágat hatósági tevékenység miatt lezárták. Aki teheti, a korábbi 219-es csomópontnál vagy a későbbi 206-os csomópontnál tud lehajtani az autópályáról. Vigyázzatok magatokra!
6: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
6: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A távhőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk. Veled
2: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
2: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Szép napot és további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és még ebben az órában velem rádiózhattok. No meg az óra elején az Imagine Dragons-szal.

0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en, méghozzá egy hűsítő, fehér csokis jeges kávéval, ugyanis talán a forró nyári napokon nincs is jobb ennél. A fehér csokis teljes keveréket egyébként elkészíthetjük előre, 2-3 napig simán eláll a hűtőben, így a következő napokon reggeleken csak rá kell főzni egy kávét, és már kész is a szuper friss nyári kávés italunk. Nézzük, hogy mi kell hozzá két főre. Kell 50 ml tejszín, 400 ml tej, 2 teáskanál vanília aroma, 100 g fehér csokoládé, egy kis jég és 2 adag presszó kávé. Lássunk hozzá. Első lépésként a tejszínt, a tejet és a vanília aromát egy gyors forralóba öntjük, beleszórjuk a fehér csokit, és közepes lángon felolvasztjuk benne, miközben egy habverővel folyamatosan keverjük, hogy szép csomómentes állagot kapjunk. Egy sékerbe jeget pakolunk, erre ráöntjük a fehér csokis tejünket, rárakjuk a séker tetejét, és alaposan összerázzuk. Ha nincs otthon séker, akkor a jeget egy tálba tesszük, erre öntjük rá a tejet, és mehet a hűtőbe, körülbelül 10 percre, hogy lehűljön. 2-300 ml-es poharat telepakolunk jéggel, beleöntjük a fehér csokis tejet, kb. A pohár 3/4-ig, majd ráfőzzük a kávét. Nincs is más dolgunk, mint kiülni a teraszra, élvezni a napsütést, és elkortyolni a finom, vaníliás, fehér csokis kávénkat. Persze, mindeközben ne felejtsük el bekapcsolni a rádiót, és hallgatni mondjuk Shawn Mendes dalát, mint az otthon hangján. Vele folytatjuk.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 2 perc múlva 10:30, és bizony vannak friss híreim az utakról, ugyanis munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon ülő térségében. Közel az M0-as autócsomópontjához a 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, a kialakult dugó már 2-3 kilométeres. Vigyázzatok magatokra, hogyha arra jártok, és a hasonló tapasztalatok, hívjátok a 29-562-562-t.
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Aranykorona
2: Ékszerből. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
2: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Stereo. Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Aranykorona Ékszer.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Programajánlóval folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Egy ma esti koncertre szeretném felhívni a figyelmeteket, ugyanis Karamell a Margit szigeti szabadtéri színházban lép fel. Már is mondom, hogy mivel. Molnár Ferenc Karamell július 14-én visszatér kedvenc koncert helyszínére a Margit szigeti színházban. Az énekes többször nyilatkozta, hogy ez a helyszín a szívének legkedvesebb budapesti koncerthelyszín, ahol az évek során számos teltházas, számára mérföldkőnek számító estét adott már a közönségnek. Több alkalommal is a Margit szigetet választotta arra, hogy kerek pályafutási évfordulóit megünnepelje a leghűségesebb rajongóival. Ezek az estek mindig a közvetlenségről szóltak, és Karamell a dalok között a Margit szigeten is előszeretettel mesélt a múltjáról és a közönség szeretetéről, amely megtartotta őt a pályán. Az idei mesemondó koncerten is egészen egyedi, szimbolikus estel varázsolja majd el a közönségét. Tehát ma este Karamell mesemondó koncert, és rápillantottam, bizony még kaphatóak jegyek, úgyhogy aki szeretné megnézni élőben, annak hajrá! Karamellel folytatjuk itt az Otthon hangján a Stereót, és hamarosan hozom a menüajánlót is. Maradjatok velünk!

0: Ő volt tehát Karomális a lélekdonor itt a 93.4-en, és ahogy említettem, ma este 20 órakor kezdődik a Mesemondó koncert a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban. Itt az Otthon hangján menüajánlóval megyünk tovább, aztán pedig egy különleges lánykérésről lesz szó, úgyhogy maradjatok
1: velünk. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata zöld borsó leves, aztán van a pankóbundás csirkemell rizssel és friss salátával, tarhonyás hús kovászos uborkával, illetve csirkemell steak grill zöldséges bulgurral és cheddar mártással. A desszert bécsi túros palacsinta. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata zöldséges tortellini leves, tempurában sült garnéla rák, zöldséges fafülgombás kínai tésztával, fetasajttal és érlelt sonkával töltött grillezett csirkemell, olivás bazsalik komos mártással és jázmin rizssel, van még rántott cukkini, karottás burgonyapürével és magvakkal, gorgonzolás olasz tészta, csirkemell, csikokkal, erdei gombákkal és aszalt paradicsommal, a desszert pedig almás pite vanília sodóval. A Sári ABC kínálata paradicsomleves, pásztor tarhonya savanyúsággal, rántott trapista sajt jázmin rizssel és tartármártással, tájszójás zöldséges sült csirkecombi jázmin rizssel és roston csirkemell békönös, négy sajtos nyokkival. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
5: Sztereó.
4: Sztereó!
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
4: Sztereó.
5: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en, és egy különleges lánykéréssel fogjuk folytatni. Itt az Otthon hangján a sztorit, ugyanis megérkezett kollégánk, messze járt, és hát lánykérésben is volt része. Hello, szia!
6: Hello, sziasztok is, szia! Hát igen, mindig szoktunk beszélni, hogy milyen témákat építsünk be a műsorba. Most kicsit megpróbáltam a kezdeményezést még inkább magamba venni, vagy magamhoz venni, ugyanis igen, a hétvégén vasárnap megkértem a párom kezét Olaszországban, Nápoly mellett, Amalfinál, és egészen konkrétan az Amalfi Dóm lépcsőjénél.
0: Hogy jött az ötlet? Egyáltalán mesélj nekünk egy picit itt a háttér munkáról, ugyanis a férfiak dolga, valljuk be, azért nehéz. Egyáltalán az, hogy eljutsz addig a pontig, hogy igen, meg akarom kérni. Ki kell választani a gyűrűt, ami hát reméljük, hogy tetszik az arának, ugye? Hát ez is kérdéses, azért finnyásak vagyunk.
6: Pontosan, bevallom. Nem is akarok be, de már csak tényleg ennél a színnél is, hogy azok a férfi társaim esetleg, akik még ezelőtt a lépés előtt vannak. Tehát igen, több lépcsőből áll. Eleve ugye nagyon nehéz kideríteni anélkül, hogy lebuknánk a párunk előtt, hogy milyen az a méret, tehát már kezdődik, aha, hogy ami megfelelő. Nyilván ezt nagyjából be lehet lőni, de többféle, tehát hallottam már többféle próbálkozásról. A milyen alvókkal általában az a szerencsés, hogy én már hallottam őt is valakit egy damillal, vagy egy ilyen kis valamilyen kis mérőegységgel le tudtam mérni a párja kezét, és akkor úgy satszoltam meg. Uh-huh. Akkor van, aki, hogyha egy picit rutinosabb, akkor egy másik gyűrűt el tud venni, ilyenről is hallottam már, és akkor csak az megint nehéz, mert ugye nem biztos, hogy a gyűrűs olyan hordják, hogy pont emiatt azt a gyűrűt, és abból még egy kicsit így visszafele számolni kell, hogy akkor az milyen méret. Tehát vannak akkor ugye ezek, amit beszéltünk, és akkor megint a gyűrű formája, mérete, típusa.
0: Na és te hogy csináltad? Inkább azt mondjad.
6: Hát most nem akarom magamat. Nagyon figyeltem rá, hogy amikor elejt egy-egy mondatot ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk egy barátnőjétnek megkérték a kezét, és hogy mondjuk feltettem a kérdést, igen, hogy pontosan, hogy de honnan lehet tudni, hogy kinek milyen a mérete, és akkor kaptam egy nézést így a tekintetemre, és az lett mondva, hogy 52-es. Csak hogy tud.
0: Ja. Könnyű dolgot.
6: Jó, így, igen, így mondjuk így, hogy az volt, de ez, mikor el lett mondva, ez lehet, hogy már egy több mint egy éve is volt, úgyhogy aha, többször, viszont már másodjára nem mertem megkérdezni, tehát úgy, hogy úgy volt könnyű dolgom, hogy közben nehéz is volt, mert ebben az infóban kellett bíznom, hogy jól emlékezek én erre, jól raktároztam el. Úgyhogy bíztam benne, mikor elmentem az ékszer üzletbe, akkor jónak tűn nagyjából az a méret, de ugye igen, persze itt jönnek még a további nehézségek azzal kapcsolatban, hogy Hát akkor ugye vannak ezek a klasszikus méretűek, vagy formájúak, smaragd, ovális, kerek, kinek melyik milyen az ízlése, úgyhogy ez is megint egy nehéz dolog.
0: És ezt hogy választottad ki, vagy honnan tudtad, hogy az tökéletes lesz?
6: Most nem akarom magamat így nagyon fényezni, elég a gyűrűt inkább arra, de úgy érzem, hogy...
0: Roland!
6: Volt egy kellő affinitásom inkább, vagy egy kellő beleérzésem a történetbe, tényleg ezt tudom csak megmondani őszintén.
0: Megálmodtad? Mert persze fontos az, hogy mit akar a nő, meg vannak azért elképzeléseink, de szerintem azt a pillanatot, meg azt a vibe-ot, amit akkor igen. érez az ember, azt nem tudjuk így átadni, meg nem biztos, hogy azt tetszik akkor is, ami előtte
6: egyébként igazad
0: évvel.
6: Van, de tényleg nagyon, mert utólag be is bizonyosodott, hogy ami most amilyen kifejezetten abban a pillanatban tetsző lett volna, aztán rájöttem, egyáltalán megkaptam azt szó szerint dicséretként, hogy milyen jó, hogy nem őrá hallgattam, hogy milyen lenne, mert egy sokkal inkább időtállóbb darabot tudtam egyébként választani, és hogy mennyivel jobb ez így valójában. Tehát hallgattam, inkább, én akkor úgy mondom, a belső hangomra hallgattam inkább, a belső megérzésemre. Úgyhogy ezt is tudom ajánlani mindenkinek, hogyha főleg ilyen fontos döntést hoz, lehet az észérvek felé is menni, de én azt gondolom, hogy én nekem olyan volt a pillanat, hogy megláttam azt a gyűrűt, és tudtam, hogy akkor ez lesz az.
0: Tényleg? Meg volt az aha élmény?
6: Meg volt az aha élmény, és ez annyira jó, hogy mondod, hogy az életünkben nagyon ritkák ezek az élmények, mikor úgy tényleg az ember érzi, hogy most itt valaminek történnie kell, vagy valami történni fog, és rá tud magába bólintani, mert tök egyedül mentem el, nem is kértem inkább segítséget se baráti, aha. se családi oldalon, mert nem akartam, hogy befolyásoljanak engem ebben. Úgyhogy pontosan erre rábólintottam, és tudtam, hogy ez lesz a jó választás.
0: Na figyelj, még egy kicsit visszapörgetném az jó. Időkerekét, mert már a gyűrűnél járunk, de amikor megfogalmazódik a férfiban, hogy igen, ő az a nő, szeretném, igen. meg akarom kérni. Tehát erről a folyamatról kicsit bővebben fejtsd ki nekünk, kérlek.
6: Hát ez is olyan érdekes egyébként, most nagyon őszinte akarok lenni, mert az ember azt gondolja, hogy ennek vannak ennek is biztos ilyen úgymond lépései, hogy akkor lesz egy pont, amikor már biztosra mehet. Csak szerintem az az érdekesebben, hogy az ember erre vár, hogy most akkor ő már biztosra mehet, az sose fog eljönni. Mert mindig van valami, amit át lehet szerintem fordítani az embernek, hogy most úgy nem azt mondom, hogy hibát lehet találni, de hogyha az ember mindig akar valamit nézni, hogy miért nem tökéletes, vagy hogy pont erre a kifejezett tökéletes dologra vár, az sose jön el. Inkább én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor a szürke hétköznapok vannak, és a nem kiemelt események vagy dátumok, és akkor is megvan az a fajta lélekközösség, vagy egység, vagy szeretet, amire az ember azt érzi, hogy mikor hazaér, mondjuk én ezt a példát szeretem a legjobban mondani, hogy valójában azt érzi, hogy otthon van, és hogy az otthon melege, az, amit őt fogadja, ebbe szeretne, hát akár egy életet is lejjen, igen.
0: Ez ugye egy folyamat, ezt az ember érzi folyamatosan, de vannak bizonyos meghatározó pillanatok, vagy hát nem tudom, nekem az életemben voltak ilyen meghatározó pillanatok egy-egy kapcsolatban, amikor így átfordul valamikor, tudod, hogy ő az, vagy tudod, hogy már másképp nézel rá.
6: Azt tudom elmondani, hogyha erre rákanyarodva, nekem olyan volt, hogy tudtam, hogy na, ő nem az.
0: Valahogy kell.
6: Hát igen, de hogy nyilván ez bennem is bennem volt ez a folyamat, mm-hmm. hogy most akkor hogy tud ez eldőlni, de én tényleg azt tudom mondani, hogy ez a fajta már elcsépelt dolognak mondjuk, hogy szeretet, szerelem, de szerintem nagyon is fontos. Tehát az embernek éreznie kell, hogy szerethet valakit, de azért viszont is szeretik. És ezt is nem szabad szerintem elhanyagolni, mert nem egy olyan dolog, hogy jó, mindegy, majd én szeretem a másikat. Nem, az is fontos, hogy tényleg minket is szerintem viszont szeretsenek, meg ez a törődés. Én ebbe is tudom inkább ezt megfogalmazni, hogy mi az, amikor akár egy finom vacsorával várnak minket, vagy mi az, amikor mi törődünk a másikkal, hogyha egy olyan nehezebb napja van, akkor egy kicsit még türelmesebbnek lenni. És azt kérdezni, hogy mibe tudok segíteni esetleg.
0: Megvan akkor a szerelem, megvan az otthon érzése, megvan a gyűrű, már mehetünk ebben az időben. Mi történt utána?
6: Utána az történt, hogy kerestem azt a fajta dátumot, vagy pontot, ami jó lehet egyébként, mert megmondom őszintén, tehát húzni már nagyon nem szerettem volna.
0: Mióta vagytok együtt? Ilyen kis mellékinfo.
6: Mellékinfo egyébként így két éve, tehát két éve, de viszont amit így beszéltünk, annyira hál' Istennek éreztük mind a ketten, hogy megtaláltuk egymást, hogy ez a két év, nem azt mondom, hogy többnek tűnt, de olyannak tűnt, hogy megérettünk arra, hogy egy kicsit tovább lépjünk, vagy egy lépéssel legalább, igen. És mindenképpen tudtam, hogy nem, tehát nem ilyen karácsonyi történetben gondolkodok.
0: Amúgy se Valentino.
6: Nem. Próbáltam, hogy nem ezeket a klasszikus nőnap, nem tudom, tehát hogy nem ilyen jellegűeket, hanem hogy amit én jónak érzek, és amúgy úgy történt az egész eset, akkor ezt is egy kis kulisszatiszkot meg tudok osztani, hogy egy majálisi bulin voltam az egyik barátommal nála, tehát egy ilyen kis majálisos, elérzett el a hajamat, jó érzésű napot tudtunk együtt tölteni, és a nap végén jött egy ilyen suga alatt, hogy hát valamikor el kéne azért csak menni Olaszországba, majd nagy Olaszország rajongó vagyok, úgyhogy ahogy szoktam ilyenkor csinálni, fölmegyek az egyik ilyen oldalra, ahol lehet nézni repülőjegyeket, és találtam egy hétvégét így dátummal, kezdettől, jó időponttal, tehát hogy olyat, hogy délelőtt tudtunk kirepülni, és haza pedig már délután, tehát hogy mindig szeretem ezt így csinálni, még a plusz egy napot ilyenkor nyernénk, tehát meg így jött ki igazából az adott hétvégére a dátum. Nagyjából jó volt belőve az időpont, mert a szombati nap volt a páromnak a névnapja. Uh-huh. Az enyém majd most szerdán lesz, tehát így a két névnap közé is be tudtam lőni, hogy azért legyen egy olyan napja, és egy ilyen vasárnapi nap, 12-ére esett így ez a történet, de még akkor nem tudtam, hogy most melyik nap lesz pontosan a péntek, szombat, vasárnap, hétfőből, hanem inkább ez úgy történt, hogy mikor már kint voltunk, arra azt a ikletett pillanatot vártam, hogy mikor lesz ez a lépésnek itt az ideje pontosan, és akkor a vasárnapi nap, mikor hát elmondhatom, ugye Nápolyból indultunk hajóval Pozitánóba, és ott kiszálltunk a hajóból. Viszont ahogy ott sétáltunk, nem éreztem azt, hogy most még
0: nem volt meg az iklet.
6: Nem volt meg az iklet, igen. Úgyhogy mondtam, hogy menjünk tovább, akkor még hajóval. Tehát ez ilyen komphajót kell egyébként elképzelni. Ezek a szigetek, vagy ezek partszakaszok, és ezeket így Nápolyból indulnak. És ezek így óránként, fél óránként hajótársaságtól függően indulnak vagy járnak. Csak láttam a báromnak a szemében, most nem érti, hogy mi ez a nagy sietség, vagy most akkor miért nem maradunk itt, vagy miért megyünk tovább. Mert nekem volt nagyon emlékem, én voltam egyébként mindkét helyen, hogy melyik milyen nagyjából, vagy amiről beszéltünk, erre az érzésről, vagy vibe-ról. És ott tényleg nem éreztem ezt. És akkor mondtam, hogy menjünk át. Jó, akkor átmegyünk, akkor Amalfira. Kikötött a hajó, mondta, hogy csodálkozik, mert ugye a másik szerelmem a tengerpart, vagy bármi, igazából vízpart legyen az bármi, és nem értette, hogy miért nem strandolunk akkor. De hát ugye nem akartam ott lepakolni mindent, csak úgy. Úgyhogy mondtam, hogy
0: építés közben is.
6: Végül is igen, mert volt még egy ilyen gondolatom is, hogy esetleg majd akkor a tengerparton, mondom, az se rossz, de mondom, hogy itt két kirakott, kibérelt ilyen napernyő mellett mégsem az úgy az igazi, úgyhogy ezért mondtam, hogy sétáljunk be egy kicsit a városba, mentünk néhány kört föl alá, már persze tényleg olyan időjárás volt, hogy most vagy lejük kellett volna, hogy üljünk egyet frissíteni, vagy tényleg tengerpartozni. Úgyhogy sétáltunk, és akkor egyszer csak láttam, hogy itt vagyunk a főterén egyébként Amalfinak, és akkor eszembe jutott, aha, én ezt kerestem, mert a dóm így fönt van egy ilyen nagyon-nagyon nagy lépcsősornak a tetején, egy nagyon szép freskó díszíti egyébként a dómot, ilyen arany mozaikkal kirakva. És akkor egyszer csak ugye én megláttam ezt a pillanatot, tudtam, hogy ez nagyon jó lesz, ennek én ez így tökéletes, viszont igen, azt kihagytam a sorból, hogy még egyébként egy baráti társaság minket elkísért, és ő az egyik legjobb barátomnak lett volna egyébként a feladata, hogy ezt a fotót vagy videót elkészítse, de ugye nem jött el. Tehát ezen kellett még akkor rögtönöznöm, mert ők feladtuk a leckét nekik azzal, hogy eléggé nagy menetbe szoktunk lenni ilyenkor, mikor elmenjünk valahova, tehát sétálás helyről helyre, tehát nem ez a nyugis téma. Szóval ő kiesett ebből a kanyarból, úgyhogy rögtönöznöm kellett, és ott volt egy ilyen szimpatikusnak tűnő pár, de hát nyilván nem is ismertem őket, akik láttam, hogy selfit készítenek magukról. Oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy ha gondolják, akkor csinálok róluk én is egy képet, és ez így is történt, és akkor én addig mondtam a páromnak, hogy szépen sétáljon fel a lépcsőre, ameddig én mondom, hogy majd láttam innen alulról, belőlem, hogy hogy csinálunk majd egy jó képet. És akkor a turista párnőt pedig akkor megkértem, hogy ha akkor már én is csináltam róluk egy képet, akkor én is kérnék, de lenne egy csavar a történetbe, hogy mivel megkérem a párom kezét, ezért egy videót készítsenek, csak legyen olyan, mintha fotó lenne, tehát tartsa ki a felvételt. Úgyhogy szépen ezt így meg tudtuk értelmezni, meg tudtuk értetni egymással. Nyilván nem magyarok voltak, úgyhogy még egy plusz faktor ilyenkor az emberbe előjön, hogy hú, angolul azért mindent jól mondja, még hogyha jól is tud beszélni, de azért izgul azért az ember egy picit. Szóval, úgyhogy felszaladtam a lépcsőre, a papucsomat még egy kicsit el is hagytam.
0: Véletlen. Igen, ez látszik a felvételen egyébként.
6: Igen, tehát az a jó, teljesen spontán volt így is, utána azt visszaedtem, 3-4 mozdulatot ilyen fotósorozat jellegig kivártam, és akkor utána már nagyon nyomta a zsebemet egyébként az ékszeres doboz, és kivettem, és azzal a mozdulattal elkezdtem térdelni. Csak úgymond lányos zavarokban, szó szerint is, a jobb térdemre ereszkedtem le a bal térdem helyett, úgyhogy gyorsan még azt is meg kellett cserélnem, de utána, miután ez megvolt, akkor ugye összeállt a kép, és akkor ugye belenéztem a párom szemébe, kinyitottam a gyűrűtartót, és hát megkérdeztem, hogy hozzám jössz feleségül? Igen. Megkaptam a választ, és hogy hát az a fajta boldogság, amit ott láttam a szemébe, meg a sajátom is, az azt mondani, hogy egyébként hát ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt legalább egyszer élje meg az életében, igen.
0: Változott valami egyébként azóta a kapcsolatotokban? Hogy érzed?
6: Ez olyan jó kérdés, mert ezt én is mindig föltettem így barátoknak, hogy na, mivel lett másabb, és nem tudom, nem is akarok ilyen pátoszos lenni, de én egyfajta... Hát nem tudom, én is egyfajta megnyugvást érzek. Vagy engem nagyon jó érzéset tölt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Tehát, hogy először azt hittem csak, hogy hú, ezt így úgymond le kell tudni.
0: Meg kell csinálni.
6: Igen, ezt meg kell csinálni. Ez mindig a lányoknak fontosabb. De közben meg azt érzem, hogy erre vágytam tényleg én is egész életemben. Csak nem is tudtam pontosan, hogy ennyire egyébként meghatározó élmény lesz számomra.
0: Párod mit mondott? Meglepődött? Milyen érzés volt neki?
6: Hát neki tényleg teljesült az álma. Tehát azt láttam rajta, hogy ennél tökéletesebbet egyébként el sem tudott volna képzelni, de tényleg. Megkérdeztem, hogy amúgy most már így utólag elmondhatja, hogy mi az, amire még ő gondolt volna, de mondta, hogy nem, ennél jobbat nem tudott, és elárult egy utólag is, hogy amúgy nyugodt volt. Ismer engem, úgyhogy tudta, hogy megbízható lesz a lánykérésnek a menete, a formája, a gyűrűje is, úgyhogy ebbe mondta utána, hogy egyébként, hogy nem izgult ezen, csak hogy már mikor fog egyébként történni.
0: Na hát megtörtént, Roland, nagyon-nagyon gratulálunk, és hát várjuk szépen az esküvőnek a dátumát is, annak a beszámolóját is ide az Otthon hangjára.
6: Hát tudni fognak róla a hallgatók, az biztos.
0: No, én pedig búcsúzom, úgyhogy nyugodtan lehet Rolandtól kérdezni, tanácsot kérni, uraim, hogy ki hogyan és miként kérje meg a párja kezét, hogyan válasszon a gyűrűt, úgyhogy holnap reggel érkezem, most pedig érkezik Hajdú Roland.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon. Üllő térségében az M0-as autó csomópontja közelében a 26-os kilométernél csak a külső sáv járható, ezért 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
2: Novel,
10: Noticias,
2: Novinky,
10: News,
2: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A távhőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
8: Szép napot kívánok, sziasztok, Hajdú Roli vagyok. Este 6-ig együtt utazunk itt az Otthon hangján, jönnek a legjobb zenék és a legérdekesebb történetek. Elsőként pedig most indulunk Lady Gagával.
2: Az ország szívében
10: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
10: Az Otthon hangja.

0: Mi segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
1: Az elveszett megtalálta rovat támogatója, Palazítóliget.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Hooligans-től a Vér nem válik vízé, úgyhogy mi nekik azért nem mondunk viszlátot. Viszont amit viszlátot kell intenünk, az sokak örömére egyébként a futballvilágbajnokság lesz. Egy jó néhány párból tudtok olyanokat, illetve hallottam olyanokról, akiknél már az adott férfinek a párja már mindent megtesz azért csak, hogy már ne lehessen végre meccset nézni. Na mindegy, de addig is még ezen a héten azért még rendeznek egy két elődöntőt is, illetve ugye ma Franciaország és Spanyolország csap össze a döntőbe jutásért, és ugye a két válogatott eddig veretlenül vette a tornán ezeket az akadályokat, úgyhogy minden adott egy kiélezett és egy kimondottan izgalmas európai rangadóhoz. Ugye az egyik oldalon nyilván ott van Kylian Mbappé, aki vezeti a franciákat a döntőbe, de a franciáknál emellett még ott van Désiré Doué, Bedri Barcola és Ousmane Dembélé is, úgyhogy nem mondanám őket esélytelennek, de a spanyolokat se, hogyha ott most csak Lamine Yamalt emeljük ki, akkor a kreativitásában nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, illetve versenyben is őt mondanánk az első helyre ezen a téren, de ott van például Mikel Merino, a szuper csere, hogy eddig aki beállította, illetve abban jelenben, amikor beállt, meg is fordította a meccset, úgyhogy tényleg láthatatlanban nem lehet semmit mondani, de egyébként ugyanúgy ez a holnapi mérkőzésre, az Anglia-Argentina elődöntőre is szerintem teljes mértékig elmondható, hogy összejött az álom négyes, ugye egyébként a tornán ez a négy csapat van a FIFA ranglistán az első négy helyre sorolva is, úgyhogy tényleg mondhatjuk, hogy a legjobb négy csapat került az elődöntőbe, a döntő pedig vasárnap fog vasárnap fognak megmérkőzni a csapatok a döntőben New Yorkban, illetve New Jersey-ben, csak New York államban. Úgyhogy menjünk is most tovább, jön egy igazi rockstar Post Malone-nal és a 21 Savage-el.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, siralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Több mint 1 millió köbméter vízzel óvják a Dabasi Túr Jánost a kiszáradástól. Pályázati forrásból sikerült az utóbbi években fejlesztéseket megvalósítani Nyáregyházán. Megint 35 fok közelébe melegszik a levegő.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több mint 1 millió köbméter vízzel óvják a Dabasi Túr Jánost a kiszáradástól. Folyamatosan zajlik a Dabasi Túr János természetvédelmi terület vízpótlása, hogy megőrizzék Közép-Magyarország egyik legértékesebb lápos, mocsaras élőhelyének egyedülálló természeti értékeit. A Dabas határában fekvő, a Dunai-Poly Nemzeti Park kezelésében álló Natura 2000-es védettségű terület fennmaradásának alapfeltétele a megfelelő vízellátás. Az elmúlt években azonban a hosszantartó nyári aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a talaj kiszáradása egyre nagyobb veszélyt jelentett az élőhelyre. A vízhiány miatt a talaj tőzegrétege is fokozatosan lebomlik, ami hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okozhat a terület élővilágában. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a természetvédelmi szakemberekkel együttműködve ezért komplex vízgazdálkodási beavatkozást végez. Száraz időszakokban, így a jelenlegi aszály idején is, a ráckevei soroksári Dunaágból juttatnak vizet a Duna-Tisza csatornán keresztül a Túr Jánosba. A rendszer két napi 24 órában működő szivattyúállomással biztosítja a vízutánpótlást, amelyek együttesen naponta mintegy 17 ezer köbméter vizet emelnek át a természetvédelmi területre. Az idei vízpótlási munkák során eddig már több mint 1 millió köbméter vizet juttattak a Dabasi Túr Jánosba. A szakemberek a vízbeeresztéssel és a vízvisszatartást segítő beavatkozásokkal a talajvízszint csökkenésének megállítására törekednek, a beavatkozások mértékét pedig folyamatos mérések és a természetvédelmi szempontok alapján határozzák meg. A cél

0: hogy a különleges élőhely hosszú távon is megőrizhesse gazdag növény- és állatvilágát. Pályázati forrásból sikerült az utóbbi években fejlesztéseket megvalósítani Nyáregyházán. A közvilágítás korszerűsítése zajlik, de van bel- és külterületi utas pályázat, valamint a művelődési ház energetikai korszerűsítését is külső forrásból szeretnék megoldani. Felső Nyáregyházán azonban saját forrásból valósítják meg az 1+ óvodai csoport kialakítását, mondta Mészáros Sándor polgármester.
1: Fejlesztéseink nagy részét pályázati támogatásból tudjuk és valósítottuk meg az elmúlt években is. Ami folyamatban van, az a közvilágítás korszerűsítése a településünkön, ugye ez részben megvalósult, és most fogadták el az 50 milliós Magyar Falu Program támogatási kérelmünknek az előleg igénylését, úgyhogy ha ez a pénz megérkezik, akkor gyártásba kerülnek a további lámpatestek, és a teljes településen kicserélésre kerülnek a régi világítótestek. Úgyhogy ez az, ami aktuálisan folyamatban van. Ezen kívül be van adva belterületi és külterületi útfejlesztési pályázatunk is, valamint van művelődési ház felújításra, energetikai korszerűsítésre is beadva pályázatunk, valamint rendezvényekhez kapcsolódó kisebb összegű pályázatok eredményeit várja az önkormányzat is, és nyáregyházi helyi civil szervezetek is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek is hamarosan elbírálásra kerülnek. Ami nem ilyen jellegű pályázati fejlesztés, de az önkormányzat részéről egy, hát azt mondom én is, hogy egy kötelezően megtehendő lépés volt, hogy az óvodai létszám nagysága miatt szükségessé vált az, hogy valahol helyet biztosítsunk annak azoknak a gyermekeknek, akik beiratkoztak most szeptembertől az óvoda intézményébe, és a képviselőtestület több körös egyeztetést követően úgy döntött, hogy Felső Nyáregyházán egy ilyen mini csoportot fog létrehozni, mert ott van arra alkalmas helyiség, hogy ezt meg tudjuk tenni. Konkrétan a vezetői iroda fog onnan kiköltözni, abból a helyiségből, amit jelenleg használt, és ott először jogilag alakítottuk ki egy döntéssel, alapítókiratmódosítással ennek a lehetőségét, és most a nyár folyamán pedig fizikálisan fogjuk kialakítani ugye a csoportszobát, hogy az kb. 15 fő gyermeket tudjon fogadni, úgyhogy a gyermekeknek örülünk, viszont nekünk feladat az, hogy ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket, bővítéseket, lehetőséget biztosítsuk mellé.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A tavalyihoz képest egyel, a két évvel korábbihoz viszonyítva pedig két csapattal több, azaz 12 együttes várhatta Pest vármegyéből a MOL Magyar Kupa 2026-2025-es kiírásának sorsolását. A rajthoz állók között találjuk az idei Pest vármegyei kupagyőztes Fémalk Dunavarsányt, döntős ellenfelét, a Vácot, továbbá az Albidok Kártel, a Ceglédi Vasutas, a Felsőpakony Hungarec és a Filis csapatát is, amelyek mindannyian a vármegyei ágról kvalifikálták magukat az országos főtáblára. Rajtuk kívül hatan a Budaörs, a Dunaharaszti, az Ért, a Gödöllő, a Meton FC Dabas és a Monor MB3-as részvevőként várták az első forduló sorsolását, amelyet földrajzi szempontok figyelembevételével négy csoportot kialakítva a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága csütörtök délelőtt elkészített. Az első játéknapon összesen 143 csapatár rajthoz és 71 mérkőzésre kerül sor, az Algyő erőnyerő egyetlen Pest vármegyei párharc jött létre, ezen a Ceglédi Vasutas a háromszoros Pest vármegyei kupagyőztes Gödöllőt látja majd vendégül. A Pest vármegyei érintettségű mérkőzések programja az első fordulóban Fémalk Dunavarsány, Sándor Falva, Kalocsa, Felsőpakony Hungarec, Pilis, BKV Előre, Török Szent Miklós, Dunaharaszti, Makó, Meton FC Dabas, illetve Jamina Békés Csaba, Monor. A hivatalos játéknapok augusztus 1-e és 2-a, azaz szombat és vasárnap. A második forduló mérkőzéseit augusztus 22-én és 23-án rendezik majd.
0: Ma a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg. A legtöbb helyen csapadék nem várható. Egyes tájegységeinken élénk lesz az északi-északnyugati szél. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

Rádió Dobos az otthon hangja, ez volt a Young Cook, és megyünk is tovább, ugyanis nem csak a foci VB rajongói örülhettek az elmúlt időszaknak, hanem a tenisz szerelmesei is az elmúlt két hetet ismétlen úgy tudták tölteni, hogy Wimbledon azért mégiscsak az egyik Grand Slam torna, amit nem hiába engednek ennek a tornák királynőjének vagy ékkövének, ugyanis a londoni férfi egyes döntőjében az olasz Jannik Sinner megvédte bajnoki címét, miután 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A világ első ezzel pályafutása 5. Grand Slam trófáját szerezte meg, és tovább erősítette helyét a férfi tenisz élmezőnyében. Úgyhogy Wimbledon azért idén nem csak a győztesekről szólt, hanem izgalmas ötszetesekről, csatákról, meglepetésekről, és az új feltörekvő tehetségek tették emlékezetesé a tornát, amelyet ismét megmutatta, hogy a hagyományok, a füvespályás játék és a kivételes sportszerűség együtt adják a világ legrégebbi teniszbajnokságának varázsát. Most pedig megyünk tovább a Standing Next to You-val.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Kádedapos az otthon hangja, ez volt Jamina és Tolvaj Renik közöse. És hogyha már beszéltünk a fociról, a teniszről, akkor nyilván a kerékpársportot se hagyhatjuk ki, ugyanis a Tour de France a pihenő nap után ma újra a hegyekben folytatódik, ahol ismét összecsaphat a kerékpársport két legnagyobb sztárja. Egyébként a mezőny a 10. szakaszon 160 kilométeres távolságot fog letekerni, közel 3800 méteres szint emelkedéssel, és a francia nemzeti ünnepen rendezett etap az első komolyabb hegyi kihívás a pihenő nap után, így könnyen lehet, hogy ismét jelentősen átalakul az összetett állása. Egyébként ennek az összetettnek az élén továbbra is Tadej Pogacsár áll, elnézést, hogyha kicsit rosszul mondtam ki a nevét, aki egyébként több mint 2,5 perces előnnyel várja a folytatást Jones Vingegaard előtt, úgyhogy a mai szakasz különleges helyszín, egy különleges csatával, és több mint 2 éve Vingegaard egyébként emlékezetes győzelmet aratott riválisa felett, így minden adott egy újabb, nagyobb csatához a sárga trikóért.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy nem

0: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es autóúton a főváros felé vezető oldalon ülő térségében, közel az M0-as autó csomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért lassulásra kell számítani.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Reklám voltam, viszont

0: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbesztszennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Damas, az otthon hangja.
4: Nagyon szép délután kívánok most már mindenkinek 12 óra után 4 perccel, illetve jó étvágyat kívánok az ebédelni készülőknek és az ebédlőknek. Velünk lesz majd még ebben az órában Tídeni, Molokó, és természetesen a horoszkópokra is kitérünk, most pedig indulunk Avamax-a.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Rádadabos az otthon hangja, ez volt Molokótól a Time Is Now, és most nézzünk egy olyan előadót, aki egyébként már mindig a történelem könyvekben egy bejáratott személyiség volt, eddig is, és most már ezután is, ugyanis a 67 éves popikon Madonna a Confessions 2 című albuma az első helyen debütált az amerikai Billboard 200-as album listáján, ezzel pályafutása 10. amerikai listavezető albumát tette le az asztalra, vagy éppenséggel most már a streaming platformokra, amivel ismét beírta magát a könnyű zene történelmi könyvébe. A Confessions 2 egyben Madonna első olyan albuma, amely a 2020-as években a Billboard 200-as élére került, így ő lett az első előadó, akinek 4 különböző évtizedben az 1980-as, 2000-es, 2010-es és a 2020-as években is volt listavezető albuma az Egyesült Államokban, karrierje során pedig már a 24. albuma jutott be a Billboard Top 10-be. A siker egyébként az Egyesült Királyságban is folytatódott, ugyanis az album ott rögtön az első helyen nyitott, így Madonna már 13 brit listavezető albumnál jár, és ő az első amerikai női előadó, akinek 5 különböző évtizedben is sikerült bekerülni a brit albumlista élére. Július 3-án pedig ugye megjelent ez az album, az aktuális Confessions 2, és a 2005-ös nagy sikerű Confessions on Dance Floor folytatása, és Madonna első új stúdióalbuma 2019-es a Madame X óta. Egyébként a lemezt Sabrina Carpenter közreműködésével készült Bring Your Love című kislemezzel vezette fel, és most akkor nézzük meg a Confessions első részéről Madonnának a Sorry című dalát.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem.

Rádiodobosodottan hangja, ez volt a Vroom Jude Law-tól, és most megyünk tovább azzal a kérdéssel, hogy medence vagy tenger? Ez egy örök nyári kérdés egyébként, hogy mindkettőnek megvannak ugye a maga előnyei. A medence mellett szól, hogy általában tisztább, kiszámíthatóbb a vízhőmérséklet, de nincsenek hullámok, így a kisgyermekes családoknak, vagy éppen azoknak is ideális lehet, akik csak egy gyors felfrissülésre vágynak. A tenger viszont egészen más élményt nyújt. Ugye a sós víz, a hullámok, a tengerpart hangulata és a végtelen horizont sokak számára már maga a nyár, illetve azzal egyet is jelent, ráadásul a tengervízben való lebegés is könnyedebb, magasabb és nagyobb élményt adhat a sótartalom miatt. Egyébként nektek mi a kedvencetek, medence vagy tenger? Nyugodtan írhattok nekünk üzenetet a Viber számunkra is egyébként, vagy éppen a Facebook oldalunkra is, ugye SMS és Viber számunk 0635 934, illetve 934-es, hogy ezeket az üzeneteket várjuk nagyon boldogan, és most menjünk tovább Calvin Harris-szel és a Summer-rel.

0: galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A kosok ma friss energiákat hozhatnak az életükbe az új lehetőségek által. Érdemes figyelniük a megérzéseikre, mert most pontosan megmutathatják a helyes irányt. Ha régóta dédelgetnek egy tervet, ez a nap kedvezhet az első lépések megtételének. A bikák ma könnyebben találhatják meg a megfelelő szavakat és a jó megoldásokat. Egy beszélgetés vagy egy váratlan ötlet hosszú távon is fontosnak bizonyulhat. Az új kezdeményezések most nagyobb biztonságot és nyugalmat hozhatnak. Az ikrek számára ma könnyebben összeállt a kép egy régóta foglalkoztató ügyben. Ne lepődjenek meg, ha hirtelen megszületik egy jó ötlet vagy fontos döntés, mert most különösen kedveznek az energiák a tisztánlátásnak. A rákokba különösen erősen érezhetik a változás új szelét. Új lehetőségek nyílhatnak meg előttük, és a belső megérzéseiket most jó irányt mutathatnak számukra. Hallgassanak a belső hangjukra, mert bölcs döntésekhez segíthetik őket. Az oroszlánok ma lezárhatnak egy régi fejezetet, hogy helyet adjanak valami újnak. Nem érdemes sietetni az eseményeket, mert minden a megfelelő időben bontakozik ki. Egy álom vagy egy fontos felismerés különleges üzenetet hordozhat. A szüzek ma inspiráló emberekkel sodorhatja az élet őket össze. Az új kapcsolatok vagy egy véletlen találkozás hosszabb távon is fontos lehet, ezért érdemes nyitott szemmel járni és nyitott szívvel is egyben. A mérlegek ma karrierjükben vagy hosszabb távú sikereikben reménykedhetnek, nyugodtan tervezhetnek, ez egy biztató jel a mai nap számára. Ha volt ötletük, amelyet eddig halogattak, most érdemes komolyabban foglalkozni vele, mert kedvező időszak kezdődhet. A skorpiók számára ma kitágulhat a látókörük, és egy cél vagy régi álmuk végre kézzelfogható közelségbe kerülhet. Egy fordulat megerősítheti őket abban, hogy jó úton járnak, a szinglik számára ma pedig egy új szerelem lehetősége is megjelenhet. A nyilasok ma fontos változások útján indulhatnak el, még akkor is, ha ennek egyelőre csak az első jeleit érzékelik. Érdemes figyelniük az új gondolatokra, felismerésekre, mert ezek később nagy jelentőséget kaphatnak. A bakok ma kapcsolataik számára fontos lehet, hogy előkerüljenek, illetve középpontba legyenek a fontos emberi kapcsolatok. Könnyebben megérthetik, mire van ma szükségük, fontos emberi viszonyokban, és egy közös terv vagy együttműködés kedvező irányt vehet. A vízöntők ma pozitív fordulatot hozhatnak a mindennapjaikba, az új szokások és a rendszerek tekintetében. Könnyebbé válhat a munkájuk, sőt anyagi téren is kedvező hírek érkezhetnek. Egy jó ötlet most jelentősen megkönnyíti a dolgukat. A halak számára mai nap különösen inspiráló lehet, energiák szempontjából új irányt vehet az életük. Kreativitásuk és lelkesedésük felerősödhet, ezért ha a szívükhöz közel álló tervbe kezdenek, annak most kifejezetten kedvező lehet a hatása.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Kukorica borult az útborokatra az M4-es autóúton ülő térségében. A takarítást a belső sáv lezárása mellett végzik. A főváros felé több kilométeres a torlódás.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északias szélhelyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És nagyon szép délután kívánok, 1 óra után is. Én Hajdú Roli vagyok, és nem állunk meg ebben az órában sem. Jönnek a legjobb dalok továbbra is, most Sabrina Carpentertől, a Repülőktől, és pedig az órát indítjuk a Macarena remixével, a Los Darióval.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rádiódalos. Híd a dalok birodalmában.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába!

Rádiódobos az otthon hangja, ez az a No Common Measure, és most pedig egy olyan emberről beszélünk, aki szintén nem átlagos, ő Vozinja, a Zöldfoki Köztársaság kapusa egyébként, aki a 2026-os világbajnokságon örökre beírta magát a történelemkönyvekbe is, de egyébként, ami még fontosabb ennél, a szurkolók szívébe, hogy az egyik legnagyobb hőse nem egy csatár volt ennek a világbajnokságnak, hanem egy tényleg egy kapus, aki elképesztő védéseivel, vezéregyéniségével és alázatával tudta a csapatát föltenni a világ futballrajongóinak térképére, úgyhogy az egész világ ugye őket figyelte. A teljesítmény előtt egyébként most hazájában is tisztelegtek, egy monumentális falfestményt avattak fel a tiszteletére, amely örökre emléket állít annak az embernek, aki az egész nemzetet tudott hitet adni, és egy egész nemzetet tudott tényleg a világ középpontjába emelni, és büszkeséggel felruházni őket, úgyhogy nem minden hős tudja magasba emelni azt a bizonyos trófeát, de viszont vannak, akik az egész országuk szívét nyerik el, és ezáltal az egész világot is, és most menjünk tovább Cyrillel és a Sound of Silence-szel.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

No Drama, ez volt itt a Rádió Dabason James Hypes és Craig David közöse, és két év után újra színpadon volt Rihanna. Különleges meglepetés várta a rajongókat a New Yorkban. Rihanna két év után először lépett ismét színpadra méghozzá Jay-Z koncertjének meglepetés vendégeként a Yankee stadionban. A barbadosi világsztár először a közös Run This Town című slágerét adta el Jay-Z-vel, majd elénekelt az egyik legnagyobb koncertkedvencét, a Bitch Better Have My Money-t is. A koncert kezdete azonban nem alakult zökkenőmentesen, a stadiont biztonsági okokból órákra lezárták, miután néhányan áttörték a biztonsági kordont, a rajongók közel 4 órát kellett várniuk, hogy a show végül csak éjfél után indult el, illetve kezdődött el. Rihanna legutóbb egyébként 2024-ben lépett fel egy indiai magánrendezvényen, nyilvános koncertje pedig még sokkal korábban volt, ezt megelőzően is. Az énekesnő az elmúlt években főként sikeres divat és kozmetikai vállalkozásaira, valamint családjára koncentrált. A rajongók egyébként továbbra is izgatottan várják, hogy mikor érkezik a 2016-os Anti-albumot követő régóta ígért 9. stúdió lemeze. Egyelőre erről azonban nem tudunk, illetve nem osztott meg őse semmilyen hivatalos bejelentést. De akkor most nézzünk tőle egy dalt, ami illik is ez az állapothoz. Please Don't Stop the Music Rihannától.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Egyre közelebb került az uniós közösség média korlátozása gyermekek számára. Az Európai Bizottság még az idei évben bemutathatja azt a jogszabály tervezetet, amely szigorúbb életkori szabályokat vezetne be a közösségi oldalak használatára. A jelenlegi elképzelések szerint a 13 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel és korlátozottan használhatnák a közösségi platformokat. Még az idősebb korosztály számára fokozatosan nyílna meg a hozzáférés, emellett egy uniós életkor ellenőrző rendszer bevezetése is napirenden van. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalokat jobban megvédjék az olyan funkcióktól, mint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás, vagy éppen a függőséget erősítő algoritmusok. Fontos azonban kiemelni, hogy egyelőre csak egy előkészítés alatt álló javaslatról van szó, a szabályok még nem léptek hatályba, és azok elfogadásáról később az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is dönteniük kell.

0: Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópályán Lajos Mizsely és Örkény között. A Budapest felé vezető oldalon a 60-as és az 55-ös kilométer közötti szakaszon lezárva van a belső sáv, ezért a munkálatok miatt közel 5 kilométeres tolódás alakult ki, ezért az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Taliándörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaesett a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És 14 óra után 3 perc is köszöntök mindenkit az otthon hangján. Nem sokára érkeznek a helyi közérdekű információk, és most indítjuk az órát Nikóval és Vinzzel, az Am I Wrong-gal.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Péntek este ismét programmal várja az érdeklődőket az Újhartyányi Béla Gödör Park. Július 17-én 20:30-tól Metki alapozza meg a hangulatot, majd 21 órától Pifu ad koncertet. A rendezvény a Béla Gödör Parkban lesz, ahol a szervezők nyári este szabadtéri koncerttel készülnek. Ráckevén az Árpád Múzeum új időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek, vagyis az acéltestű hadihajók világát mutatja be. A Keve galériában Nemes András Bence kartonpapírból készült részletgazdag és méretarányos hadihajó modelljei láthatóak. A kiállítás augusztus 2-ig tekinthető meg.
0: A Rádió Dabas.
1: Közért.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Jelenleg rendben van az ivóvízhálózat állapota Monoron. Folytatódik Üllőn a kutyák és macskák kivartalanítását támogató önkormányzati program. A hét közepe is kánikulában telik.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Folyamatosan dolgoznak a Daköv Kft. Munkatársai, hogy ne legyen ivóvíz probléma Monoron. Jelenleg rendben van az ellátás, azonban az elmúlt időszak hőhulláma nyomáscsökkenést okozott. Ennek oka azonban technikai volt. A szivattyúk nem tudták megfelelő ütemben felszivattyúzni a vizet akkor, amikor a legmelegebb napokban egyszerre töltötték a medencéket a lakosok. Darázsi Kálmán polgármester volt a vendégünk.
7: A dakövös kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ivóvíz ellátással ne legyen probléma. Mi a felkeretből ugye több kutat is felújítottunk. Most gyakorlatilag elmondható az, hogy a városnak normál keretek között azért rendben van az ivóvíz ellátása. Nyilván lehet olyan extrém eset, mikor mondjuk egyszerre kezd el hirtelen mindenki medencét tölteni, vagy autót mosni, vagy locsolni, hogy lehetnek problémák. De nem abból van probléma, hogy nem tudnak a kutak elég vizet termelni, hanem azok kitápláló szivattyúk nem bírnak annyi vizet följutatni a felső medencébe, mint amennyi a városnak az ellátásához szükséges. Ugye itt azért van nálunk magasan ugye a víz, mert nálunk nincs víztorony, ezért van a domb tetején úgymond egy ilyen felső tározó, ami biztosítja azt, hogy még akár a panelházak tetejében is megfelelő legyen a nyomás. A kutakat elkezdtük felújítani, most még egy kút vár felújításra, ugye 6 kutunk van összesen, ami ellátja a rendszert, ezek ilyen 200-230 méter mély kutak. Maga a hálózattal azért van probléma, tehát még azért a városon ez a régi etermi csöves hálózat megy nagy részt végig, azért előfordulnak csőtörések, van egy víztisztítónk, egy vasmangántalanítónk, de én azt mondom, hogy folyamatosan fejleszt a Daköv a hálózaton. Nyilván azért magát a vezetékrendszert, azt a sok-sok kilométernyi vezetékrendszert, azt nehéz lenne kicserélni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag mindenhol utakat kellene felbontani, vagy bármilyen zöld felületet, vagy közterületeket. De most én azt mondom, hogy jól működik a rendszer. Tűzcsapokat is most építettünk ki.
4: Folytatódik Üllőn a kutyák és macskák ivartalanítását támogató önkormányzati program. A kezdeményezés célja a felelős állattartás ösztönzése, valamint a nem kívánt szaporulat és a gazdátlan állatok számának csökkentése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2025-ben 42 macskai ivartalanításához nyújtottak támogatást, míg 2026-ban eddig már 137 kutya és macska részesült a hozzájárulásban. A városvezetés kiemeli, hogy az ivartalanítás egy rutinállatorvosi beavatkozás, amely hozzájárulhat az állatok egészségének megőrzéséhez, csökkentheti az elkóborlás, egyes betegségek és sérülések kockázatát, emellett segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot. Az önkormányzat szerint a felelős állattartás a megelőzésről is szól, hiszen az ellenőrizetlen szaporodás hozzájárul a menhelyek túlterheltségéhez és a gazdátlan állatok számának növekedéséhez. A program folytatása

0: Azt szeretnék elősegíteni, hogy minél több kutya és macska biztonságos szerető otthonban élhessen.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

Ez volt a Beszívom a falat, The Flow-tól itt a Rádió Dabason az otthon hangján, és kifakadt a brazil elnök a válogatott kiesése után. Lula da Silva élesen bírálta a brazil labdarúgó válogatott játékosait, miután a csapat a világbajnokság 8. döntőjében 2-1-re kikapott Norvégiától, és így nagyon ideje korán búcsúzott a tornától. Az államfő azért fakadt ki, mert a hírek szerint a játékosok többsége nem tért haza Brazíliába a kiesést követően, hanem egyenesen nyaralni indult. A csapatot hazaszállító repülőgépen az edzői stáb mellett mindössze egyetlen futballista, Danilo utazott. Lula ezt elfogadhatatlanak nevezte, és úgy fogalmazott, hogy nem szégyellitek magatokat? A kudarc különösen fájó Brazíliának, hiszen az 5-szörös világbajnok válogatott az elmúlt 36 évben először nem jutott be a világbajnokság, még negyed döntőjében sem. Úgyhogy most utazzunk vissza egy olyan korszakba, amikor még a brazil válogatott egyet jelentett a csillogó Joga Bonitoval, azaz a szép játékkal, jön a Samba do Brasil Bellinitől.

A nevem Dabas, Rádió Dabas, mondhatnám így is, ugyanis a következő James Bond film körül továbbra is a legnagyobb kérdés az, hogy kibújik majd a 007-es ügynök bőrébe. Az új film producerei Amy Pascal és David Heyman most elárulták, nem egy korábbi Bond másolatát keresik, hanem egy kivételes színészt, aki egyszerre karizmatikus, elegáns, humoros és érzelmileg is hiteles. A cél az, hogy a legendás ügynök megőrizze a hagyományait, ugyanakkor egy új korszak is elkezdődjön. A filmet egyébként Denis Villeneuve rendezi, a forgatókönyvet pedig Steven Knight írja, de az új James Bond kilétét egyelőre továbbra is szigorú titok övezi, akár mondhatjuk így is, hogy erre most nem fog tudni fényderíteni, de viszont egy dologra igen, az, hogy a következő dal a legutóbbi James Bond, illetve legutóbbi, legutolsó James Bond főcímdala Billie Eilish-tól, a No Time To Die.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt. Nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópályán Lajos Mizsa és Örkény között. A Budapest felé vezető oldalon a 60-as és az 55-ös kilométer között szakaszosan lezárják a belső sávot. A munkálatok miatt közel 5 kilométeres tolódás alakult ki, ezért aki arra közlekedik, érdemes hosszabb menetidővel számolnia.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten, Novel, Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A tevőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós általányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi és szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
11: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
9: És 15 óra után sem pihenünk, inkább ígyunk meg együtt egy finom kávét, és vessük bele magunkat a délutáni, a kedd délutáni forgatagba és sűrűjébe. Ebben most segítségünkre lesz majd Paolo Pellegrino, Ákos, és előttük Inna és Sampol.
2: Az ország szívében.
11: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
11: Az otthon hangja.

0: Ne törje viharra szárnya.
1: Gyerekek, a hallott pénztől itt a rádió Dabason az otthon hangján, és egy érdekes lista, illetve érdekes cikk született annak érdekében, illetve annak boncogatásának érdekében, hogy Hollywoodban nem ritka, ahogy az olyan filmes kémiák is folytatódnak a kamerák leállása után is, amelyekből sokszor egyébként kapcsolat is létre tud jönni, és ezeknek van egy különleges fajtája, amikor ezeknek a kapcsolatoknak az eredményeképpen egy korábbi házasság törik össze. Több ilyen világhírű filmforgatása is volt, ahol valódi szerelmek születtek. Ezek közül talán az egyik leghíresebb vagy legismertebb példa a Mr. és Mrs. Smith forgatása, amelyen egymásba esett Brad Pitt és Angelina Jolie, a kapcsolatok miatt pedig véget ért Brad Pitt és Jennifer Anistonnak a házassága. A történet pedig hosszú éveken át uralta a bulvár sajtót, az már egy másik kérdés, hogy egyébként azóta Brad Pitt és Angelina Jolie is elváltak, de hát ez akkor éppenséggel Jennifer Aniston biztos, hogy nem érdekelte, vagy érdekelhette, de több ilyen eset is van, hogy mik ezek, ezeknek még utána fogunk járni, úgyhogy kíváncsian várom azokat a kérdéseket, illetve én is, hogy kik azok, amikor ilyen párosokból új párosok születtek, és kik azok egyébként, akik mai napig együtt is vannak. Nekik üzenjük John Newmantől A Love Me Again-t.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Pain and Glory Lotfi Begitől és Freddytől, és ahogy ígértem, megnézzük azokat a filmes románcokat, ahol egyébként egy filmszerep igazi kapcsolattá vált. Ugye a Mr. és Mrs. Smith forgatásáról beszéltünk, a 2005-ös akciófilm forgatásán ugye Brad Pitt és Angelina Jolie szeretett egymásba, szegény Jennifer Aniston látta ennek a kárát. Egy másik érdekes történet, ahhoz vissza kell ugorjunk egy kicsit az időben, ez a Cleopatra című filmhez kötődik, Elizabeth Taylor és Richard Burton a forgatáson szerettek egymásba, miközben mindketten házasok voltak egyébként. A románcuk óriási botrányt kavart, később összeházasodtak, elváltak, majd néhány évvel később még egyszer kimondták egymásnak a boldogító igent, mielőtt végleg megint külön váltak. A harmadik verzió pedig a 90-es évek elejéről származik. A Minta villám forgatásán ismerkedett meg egymás a Tom Cruise és Nicole Kidman. Cruise akkor még Mimi Rogers férje volt, de a kapcsolatuk hamarosan véget ért, és Cruise pedig Kidmannel kötött házasságot. Az ő kapcsolatuk egyébként 14 év után ért véget. Nem egy forgatáson, de ott is egy színésznő ékelődött a képbe. Úgyhogy jól mutatják ezek a történetek, hogy Hollywoodban néha a kamerák leállása után kezdődik az igazi forgatókönyv, amit az élet ír, és most pedig megyünk tovább James Blunt-tal és az Unstoppable-lel.

Rádiódobosod otthon a hangja, ez volt az Ilyenek voltunk Ákostól, és már javában zajlik a készülődés akár a mai mérkőzésre is, a francia spanyolra, illetve a holnapi Anglia-Argentina összecsapásra. Ugye mindegyik mérkőzés maga önmagában is tartogat némi pikantériát, de az angol és az argentin párosítás már önmagában is nagyon sok történelmi súlyosbító ponttal rendelkezik. A két válogatott egyébként a komolyabb ellentét 1966-ra vezethető vissza, a két válogatott közötti ellentét az angliai világbajnokságon kezdődött. A negyed döntőt egyébként Anglia 1-0-ra nyerte, de az argentinok csapatkapitányát Antonio Rattinit vitatott körülmények között kiállították, és az argentinok azóta is igazságtalanságként emlékeznek erre a mérkőzésre, amely után Alf Ramsey, angol szövetségi kapitány rendkívüli sértő módon beszélt az ellenfél játékosairól. Többek között azt mondta, hogy nem is valók futballpályára, ugyanis nem tudnak focizni. A soron következő feszültség a sporton kívül történt, ugye az 1982-es Falklandi Argentinában háború, ugye argentinul Malvin-szigeteki háború, vagy Falkland angolul. A szigetekért Argentina és az Egyesült Királyság vívott fegyveres konfliktust, amely brit győzelemmel zárult. A szigetek hovatartozásának kérdésében Argentinában azóta is érzékeny nemzeti ügyet képvisel ez a történet, ezért a két ország futballmérkőzései gyakran politikai jelentést is kapnak, és hogy mi történt az 1986-os világbajnokságon, azt a következőben fogjuk megbeszélni. Most pedig érkezik majd egy Paolo Pellegrino az I Don't Wanna Know-val.

0: burkolatjeleket festenek az M5-ös autópályán Lajos Mizs és Örkény között. A Budapest felé vezető oldalon a 60 és 55-ös kilométer között szakaszosan lezárják a belső sávot.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg Nyugat-Délnyugat-Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaesett a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És 4 óra után is folytatjuk a július közepi izzasztó napunkat, de megpróbálunk hűsölni egy kicsit a legjobb dalokkal, és utána járunk annak is, hogy milyen receptet készítünk estére, vagy éppen holnap délre.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4. Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.

Rádió Dobos az otthon hangja, és folytatjuk az áttekintésünket a holnapi argentin-angliai összecsapás előtt, ugyanis az 1966-os VB mérkőzést, illetve a 82-es Falkland-szigeti háborúkat már megbeszéltük. Most igazából a 4 évvel a háború utáni 1986-os világbajnokság negyed döntőjében hágott mondjuk úgy tetőfokára ez a fajta ellentét. Argentina ugye 2-1-re legyőzte Angliát, Diego Maradona előbb kézzel ütötte a kapuba a labdát, ez lett az úgynevezett Isten keze gólja, majd néhány perccel később több angol játékost is kicselezve megszerezte a futball történelem egyik legszebb találatát, amelyet később az évszázad góljának is neveztek. Az angolok számára az első találat máig a csalás jelképe, Argentinában viszont a győzelem történelmi elégtételévé vált. És akkor volt még egy felvonásuk, az 1998-as világbajnokságon ismét óriási dráma következett. A mérkőzés 2-2-vel zárult, David Beckhamet pedig kiállították, miután a földön fekve belerúgott Diego Simeone-ba, és Argentina végül büntetőkkel továbbjutott, Beckham pedig Angliában hosszú időre kiesett az egyik legnépszerűbb újonc fiatal feltörekvő focista képéből, és ő egy bűnbakká vált, úgy is hívták a meccsek után Galilinek erre, hogy 10 hős és egy hülye gyerek. Azóta azért nagyot fordult a világ, mint az angolokkal, mint David Beckhammel, úgyhogy izgalmakban nem lesz hiány holnap se, de a mai mérkőzésben sem, és egyébként itt már Dabason óriási készületekkel várjuk a mérkőzést, hogy este elkezdődjön 21 órától. Most pedig akkor legyünk stílszerek, Bebe Rexával, I'm the Drama.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Ez volt a százszor is a Walmarttól, és most menjünk tovább egy olyan érdekes történettel, ami sok rajongónak egy kérdést vetett fel. Ugye úgy tűnik egyelőre kérdéses, hogy folytatódik el a Tom Holland féle Pókember univerzum, illetve a sorozat a Marvel univerzumon belül. Ugye a Pókember vadonatúj nap előzetes bevételi becslése rendkívül bíztatóak. Az amerikai nyitó hétvégén akár 180-190 millió dollárt is hozhat a film. A készítők mégsem beszélnek a biztos folytatásról. A rendező Destin Daniel Cretton arra kérte a rajongókat, hogy úgy üljenek be a moziba, mintha ez lenne az utolsó Pókember film. Ez sokakat meglepett, hiszen a produkció várhatóan a világszerte átlépheti az 1 milliárd dolláros álombevételt. A producer Amy Pascal ugyanakkor árnyalta a helyzetet, elmondása szerint a Marvel és a Sony mindig csak egy filmre koncentrál, ezért jelenleg nincs hivatalos döntés egy újabb részről. Hozzátette, természetesen ő is örülne a folytatásnak, de egyelőre nem szeretnének előre ígérgetni. Egyébként a szereplőgárda impozás, Tom Holland mellett egyébként többek között Zendaya, Mark Ruffalo és John Bertal is feltűnik a filmben, utóbbi pedig először alakítja a megtorlót egy egész estés Marvel filmben, a premiért ezért a rajongók kiemelt várakozással övezik.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja. Thank you.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Egy cserpenyős citromos kapros sült csirkecomb. A mai vacsora tippünk. A csirkéhez 80 dekagram csirkecombfilé, só, frissen őrölt bors, 2 evőkanál olívaolaj, illetve 2 dekagram vaj. A mártáshoz 1,5-2 deciliter csirkelaplé, 1 deciliter habtejszín, 2 szál újhagyma, felkarikázva, fél citrom lé, fél citrom reszelt héja, 3 dekagram hideg vaj, fél csokor friss kapor, aprítva, só, bors. A tálaláshoz friss kapor, újhagyma, pirított citromkarikák. Az elkészítés a következő képpen alakul. A csirkecombfiléket papírtörlővel szárazra töröljük, majd sózzuk és borsozzuk. Egy nagy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat és a vajat, a csirkét bőrös oldalával lefelé beletesszük, és oldalanként 4-5 perc alatt aranybarnára sütjük. Ezután kivesszük és félretesszük. A serpenyőben maradt pörzsanyagokat ráöntjük az alaplevet, és fakanállal felkavarjuk addig, ameddig az aljára sül 12-3 percig, utána megforralódnak. Hozzáadjuk a tejszínt, majd további 2-3 percig főzzük, amíg a mártás kissé besűrösödik. Belekeverjük és felkarikázzuk az újhagymán, a nagy részét a citromlevet, a csirkét visszatesszük a serpenyőbe, a kisült levével együtt, majd kis lángon még 4-5 percig együtt pároljuk. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a hideg vajat, és elkeverjük, hogy a mártás sejmes és fényes legyen. Végül beleforgatjuk az aprított kaprot és a reszelt citromhéjat, friss kaporral, újhagymával és pirított citromkarikákkal tálaljuk. Köret ajánlatnak egyébként a vajban pirított új burgonya, párolt jázmérizs, burgonyapüré, vagy a zöldbab és vagy grillezett spárga is tökéletes lehet. Jó étvágyat hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Jelenleg a térség útja jól járhatóak, jelentősebb fennakadásra vagy torlódásra nem érkezett jelzés, ennek ellenére érdemes továbbra is úgy körültekintően közlekedni, és figyelni az esetleges időszakos forgalomkorlátozásokra.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Véget ér Sulyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi és szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Elindultunk 5 óra után is 3 perccel, és akkor a fejest is ugrunk a kulturális érdekességebe ebbe az órába, illetve hogyha még valaki esetleg nem a foci BB-t szeretné nézni, akkor kiderítjük, milyen alternatívái vannak estére. Most pedig elindulunk My Smith-szel.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Piknik mozi lesz Bugyin, a Besenye György Művelődési Ház és Könyvtár Beleznai Kastély Parkban, Bugyi Beleznai tér 2, július 18-án, vendégvárás 19 órától, majd 20 óra 30-tól a Hogyan tudnék élni nélküled címet vetítik, a belépés ingyenes.

0: just catch my breath.
1: Rádió Rovas. Híd a dalok birodalmában.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Falumuzi lesz július 18-án az Inácsi focipályán. A vetítés 19 órakor kezdődik a Trollok című mesével, majd 21 órától a Mamma miatt láthatja a közönség. 23 órától a futballvilágbajnokság bronzmeccsét nézhetik meg az érdeklődők, a program ingyenes. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Jelenleg rendben van az ivóvízhálózat állapota Monoron. Folytatódik Üllőn a kutyák és macskák ivartalanítását támogató önkormányzati program. A hét közepe is kánikulában telik.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Folyamatosan dolgoznak a Daköv Kft. Munkatársai, hogy

0: Felújítottunk, most gyakorlatilag elmondható az, hogy a városnak normál keretek között azért rendben van az ivóvízellátása. Nyilván lehet olyan extrém eset, mikor mondjuk egyszerre kezd el hirtelen mindenki medencét tölteni, vagy autót mosni, vagy locsolni, hogy lehetnek problémák. De nem abból van probléma, hogy nem tudnak a kutak elég vizet termelni, hanem azok a kitápláló szivattyúk nem bírnak annyi vizet följutatni a felső medencébe, mint amennyi a város az ellátásához szükséges. Ugye itt azért van nálunk magasan ugye a víz, mert nálunk nincs víztorony, ezért van a domb tetején úgymond egy ilyen felső tározó, ami biztosítja azt, hogy még akár a panelházak tetejében is megfelelő legyen a nyomás. A kutakat elkezdtük felújítani, most még egy kút vár felújításra, ugye 6 kutunk van összesen, ami ellátja a rendszert, ezek ilyen 200-230 méter mély kutak. Maga a hálózattal azért van probléma, tehát még azért a városon ez a régi eternit csöves hálózat megy nagy részt végig, azért előfordulnak csőtörések, van egy víztisztítónk, egy vasmangántalanítónk, de én azt mondom, hogy folyamatosan fejleszt a Daköv a hálózaton. Nyilván azért magát a vezetékrendszert, azt a sok-sok kilométernyi vezetékrendszert, azt nehéz lenne kicserélni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag mindenhol utakat kellene felbontani, vagy bármilyen zöld felületet, vagy közterületeket, de most én azt mondom, hogy jól működik a rendszer. Tűzcsapokat is most építettünk ki.
1: Folytatódik Üllőn a kutyák és macskák ivartalanítását támogató önkormányzati program. A kezdeményezés célja a felelős állattartás ösztönzése, valamint a nem kívánt szaporulat és a gazdátlan állatok számának csökkentése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2025-ben 42 macska ivartalanításához nyújtottak támogatást, míg 2026-ban eddig már 137 kutya és macska részesült a hozzájárulásban. A városvezetés kiemeli, hogy az ivartalanítás egy rutinállatorvosi beavatkozás, amely hozzájárulhat az állatok egészségének megőrzéséhez, csökkentheti az elkóborlás, egyes betegségek és sérülések kockázatát, emellett segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot. Az önkormányzat szerint a felelős állattartás a megelőzésről is szól, hiszen az ellenőrizetlen szaporodás hozzájárul a menhelyek túlterheltségéhez és a gazdátlan állatok számának növekedéséhez. A program folytatásával azt szeretnék elősegíteni, hogy minél több kutya és macska biztonságos, szerető otthonban élhessen.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Szerdán többfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 120 éve született Vásárhely Győző, vagyis Viktor Vasarely, az Opart világhírű mestere, akinek művei szó szerint megmozgatják a tekintetet. A jubileum alkalmából Vasarely 120 címmel nagyszabású kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban, amely augusztus 16-áig látogatható. A tárlat végigvezet Vasarely pályáján, a magyarországi kezdetektől a párizsi sikereken át, egészen addig, amikor az optikai és kinetikus művészet egyik legismertebb alakjává vált. A kiállításon jól ismert és ritkán látható alkotások is szerepelnek, így igazán átfogó képet kapunk arról, hogyan lett egy magyar gyökerekkel rendelkező művészből a 20. századi vizuális kultúra egyik legmeghatározóbb alakja. A Vasarely 120 a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig látogatható.

0: Jelenleg a térség útja jól járható, aki jelentősebb fennakadású vagy torlódású nem érkezett jelzés, ennek ellenére továbbra is érdemes körültekintően közlekedni és figyelni az esetleges időszakos forgalomkorlátozásokat.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: És hogyha pedig estére a foci világbajnokság elődöntője helyett inkább egy klasszikus akciófilm mellett kapcsolódnátok ki, akkor 21 órától a Film Plus műsorán látható az utolsó cserkész, Tony Scott egyik legkiválóbb rendezése. A film Bruce Willis kiégett magánnyomozóját és Damon Wayans karakterét követi végig Los Angeles korrupt, sötét alvilágában, egy igazi utazás a sport, és illetve a legkorruptabb vezetők cseleiben és vitáinak feszült egymásnak induló akciójeletekben biztosan nem hiányoló alkotásában, és én pedig ezzel búcsúzom is mára. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ha tehetitek, maradjatok továbbra is az Otthon hangján, este 7 órától és holnap reggel 5 órától a térségi napló vasárnapi adását hallhatjátok újra, reggel 6 órától pedig már a TikTokkal együtt ébredhetünk. Én Hajdú Roli voltam, jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és kellemes estét kívánok, illetve jó szurkolást, ciao, sziasztok!

0: közelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorlógépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úticélt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint 1/3-át érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: Kettő dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News. Magyarul és érthetően hírek.
0: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zenekert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 12-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Markó Valentyik Anna bábművésznek, aki a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Aztán irány Újhartyán, ahol a Diófa kör különleges kezdeményezéséről beszélgetünk két alapító taggal, Éger Gyöngyivel és Sorman Edittel. Adásunk záróakkordja, ezúttal is egy könyv és Illinois Noémi. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Markó Valentyik Anna a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Az Eye-catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításáért. Hogy hogyan fogadta Anna a díjat és hogy milyen darabokban láthatjuk mostanság, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Markó Valentyik Anna. Szia Anna, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropója, hogy egyrészt nagyon-nagyon régen beszéltünk, másrészt, hogy a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehetted át, nem is olyan régen. A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok magam és az egész stáb nevében.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Mesélj nekünk egy picit erről a díjról, illetve úgy általánosságban érdekes ilyenkor megvizsgálni, hogy kinek mit jelent egy díj, hiszen a számodra sem az első díjról beszélgetünk.
3: Nem, valóban nem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kegyes dolog. Szokták mondani, hogy nem számítanak a díjak, vagy hát nem ez a fontos, és valóban a mindennapi munkában, meg a munkánk szeretetében nem kell, hogy ez befolyásoló tényező legyen, de azt hiszem a szocializáció, ahogy fölnőttünk, az iskolarendszer, meg minden azért mégiscsak valami fajta visszajelzés időről időre emiatt kíván az ember szervezete, elméje, lelke, és nyilván jól esik, és nagyon-nagyon megtisztelő. Egyfelől jól esik, másfelől a megtisztelő szó tényleg a legfontosabb, hogy amikor az embernek a szakmában működő társai, a kollégái ismerik el a munkáját, az tényleg megtisztelő. Úgyhogy ez a díj számomra nagyon-nagyon sokat jelent, ez egy igazodási pont nekem a szakmán belül, és nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam. A Magyar Bábművészek Szövetsége mindig a két évente megrendezendő magyarországi bábszínházak találkozóján adja át ezt a díjat, és mindig az adott fesztiválon választanak valakit, aki valamivel kiemelkedő teljesítményével, tehát ezt nem mindig színész kapja, ezt van, hogy látványtervező, bábtervező, zeneszerző, rendező, dramaturg kapja ezt a díjat. Idén nekem ítélték, és tényleg nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok erre.
0: A méltatásban és az indoklásban az áll, hogy az Eye-catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége című előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításért járt a díj, amelyek új címek a palettádon, és nagyon-nagyon meglepődtem, pár hónappal ezelőtt írtad ki, hogy az anyai egytől búcsúzol, szinte mintha most mutattad volna be azt a darabot, és hihetetlen, hogy már 10 éve annak, hogy ez fut, és most azt a darabot eltemetted, és most itt vannak az újabbnál újabb előadások. Mesélj nekünk egy picit a mostani munkáidról.
3: Igen, most egy újabb éráját élem, azt hiszem az életemnek, de lenne ez egyébként is normális egy embernél, mármint, hogy időről időre megújul. Én 5 évvel ezelőtt szültem, 5 évvel ezelőtt a Covid végig szántotta a világon, szóval azért ezt így majd, hogy nem borítékolni lehetett, hogy ilyen tájt megtörténik, és valóban 10 éve, tehát akkor a 3. éves korom közepétől vagyok színpadon, akár egyedül is, akár kollégával, tehát hogy a 10-es jubileum is szerintem egy kicsit így magában hordozta ezt. A mostani munkáimban már egyre inkább letisztultabban gondolkodok arról, még mindig keresgetem a formákat, szeretem magam kipróbálni újabb és újabb formákban, és olyan formákban, amik nem feltétlenül hétköznapiak, holott olykor meg kifejezetten érdekes egy nagyon-nagyon hétköznapi formában megmérettetnie magát az embernek. Szóval egy általánosan vett, nem is tudom, hagyományok tisztelete, tehát bábos hagyományok tisztelete, ugyanakkor a kísérletezés ugyanannyira vonz. Ebben sodródom, de most már nagyon-nagyon érzem, hogy nem a sodródás a jó szó, hanem van alattam egy csónak, van a kezemben nevező, és igazából én irányítom, hogy merre, mikor merre megyek. Társulati tag vagyok Veszprémben a Kabóca Bábszínházban, ami azért azt jelenti, hogy van, amikor a színház határozza meg, hogy milyen produkcióban kivel veszek részt, de még mindig a KL Színházzal az önálló projektjeim is tető alá kerülhetnek, így például az Eye-catching, amit először említettél, ami egy teljesen nonverbális produkció, és gyakorlatilag 3 darab szemgolyó van benne bábként, nagy szemgolyók, labdák, akkor így mondom, hogy könnyebb elképzelni a hallgatóknak, és mindig hozzáadok egy-egy testrészemet, így aztán ilyen halszerű lények, kígyószerű lények, madárszerű lények, vagy semmire sem nem hasonlító, de mégis szemmel rendelkező furcsa lények jönnek létre, és ez a folyamatos metamorfózist a néző szabadon befogadhatja, tehát nincsen történet, csak szól a zene, és életre kelnek ezek a lények, ezek a formák, és a néző azt lát bele ebbe az utazásba, amit szeretne, ami éppen neki jól esik. Úgyhogy csapódom erre is, arra is, de az mindenféleképpen áldásos, hogy csináltam, amit szeretek.
0: Honnan inspirálódsz? Hihetetlen tág az a spektrum, amit megmutatsz magadból egy-egy ilyen előadás során, és mindig más és más az a millió, ami megjelenik a néző előtt.
3: Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy ilyen furcsán, vagy nem hangzik elegánsan elsőre, de én magamat inspirálom, tehát, hogy én magamnál szeretnék jobb lenni, és több lenni, és semmiféleképpen nem szeretnék megelégedni magammal az adott napi, az adott évi tudásommal. Tehát az élethosszig tanulásban én mélységesen hiszek, otthonról is hozom ezt a fajta attitűdöt, anyukámtól is, apukámtól is, és a munka szeretetét, meg azt, hogy egyetlen a munka vitálissá tesz, ezt már a nagyszülőktől is. Nyilván mindemellett nekem meg kellett tanulnom pihenni is, ez komoly probléma számomra, a valódi pihenés, de ez pedig a kisfiam, ami furcsa, tehát mellette nem tudok pihenni, de mellette tanultam meg igazán, hogy szükségem van töltekezésre, és az nem lehet egy újabb munka, a töltekezés. Úgyhogy én tényleg magamból próbálok, magamat próbálom önvizsgálattal is, öntérképezéssel magamat föntebb tolni azon a létrán, ami ugye fölöttem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Én ezt nagyon fiatal korom óta ezt az idézetet tényleg a szívem mélyén hordozom.
0: Említetted, hogy Veszprémben társulati tag vagy, hogy érzed magad Veszprémben, milyen a társulat, mit hoz a jövő szegmensben az életedben?
3: Én nagyon várom a következő évadot. Az évadot Mohácsi Jánossal fogjuk kezdeni, és egy október 23-án a Hangvillában bemutatásra kerülő 56-os darabbal kezdünk, amit a Mohácsi testvérek írnak. Azt hiszem, hogy ez tényleg színházilag, nem csak Bábszínház szempontjából, hanem a teljes színházi szakmának ez egy nagyon érdekes eseménye lesz. Nagyon-nagyon várom ezt, és az évadban rendezni is fogok, meg hát nyilván előadásaimat játszani, és az anyajegyet, amit ebben a formában eltemettem, ahogy eddig játszottam, de nagyon szeretném egy másik formában ezt a témát, már 10 év tapasztalattal és 5 év anyasággal kicsit más formában, de folytatni. Úgyhogy az évad így alakul, Veszprémben pedig hát nagyon-nagyon jó dolog ott élni, egy nagyon élhető város, gyönyörű, azt kell, hogy mondjam, egészen elképesztő az az adottsága, hogy a belváros forgatagától percekre olyan természeti tájak vannak, ami elképesztő, és hát ugye az a földtörténeti történelem, ami van nekik, az egészen más távlatokat nyit meg, és hát a Balaton közössége, mondom sem kell, hogy az egy egészen más fajta életmód, azt gondolom, hogy az ember megteheti, hogy 20 percre van a Balatontól télen, tavasszal, nyáron, ősszel, tehát ennyi arcát látni ennek a gyönyörű tájnak, egészen meditatív, mind a mellett, hogy a turizmus meg ugye egészen más hangulatokat is behoz ebbe. Nagyon-nagyon szép ez a vidék, és én azt érzem egyébként, hogy a veszprémi emberek nagyon kedvesek és kíváncsiak is, megfelelő egészséges tartás van bennük, és azt hiszem, hogy most már 2 évadon túl vagyunk, most már értik, hogy mi az a fajta színház, amit mi a Kabuca Báb Színházban kínálunk nekik, ami egy aktív befogadói pozíciót vár el tőlük, tehát az előadás nem csak azért van, hogy nézzük, aztán tapsoljunk a végén, hanem igen, abban mind érzelmileg, mind pedig értelmileg be kell, hogy vonódjon a néző, és muszáj, hogy valami fajta munkát végezzen a lelkében, meg az elméjében is ott, abban a pillanatban, és miután hazamegy.
0: Hogy látod egyébként a bábnak, mint műfajnak az életét, a létezését manapság? Sokfajta konferencián voltam, és hihetetlen dolgok zajlanak bábszínházi verkekben.
3: Igen, azt hiszem, azt bátran ki lehet mondani, hogy ami alapvetően a bábszínházakban történik, az mindenféleképpen nagyon más, mint ami a kőszínházakban történik. Magyarországon, most csak szűke Magyarországról beszélek, és ez nagyon örvendetes. És az is nagyon örvendetes, hogy a báb szakma, ki milyen tempóban ez társulattól, a hagyományozott évtizedekről, amit az adott társulat, az adott város megél a bábszínházával kapcsolatban, de mindig haladni akar tovább. És ez nagyon-nagyon fontos, és hát úgy is mondjam, ilyen éltető, meg tovább görgető ereje. Az is fontos, hogy a báb szakma, a bábszínház emberek nyitottak, kíváncsiak és keresőek, tehát azért ez jellemző rájuk, és én nagyon-nagyon élvezem, hogy például a Kecskeméten két évente tényleg a tradicionális, hagyományos játékokat szerető emberek ugyanúgy beülnek egy teljesen kortárs, innovatív előadásra, és végignézik, és elmondják, hogy mit szerettek benne. Tehát én jobban szeretem a paravános Vitéz Lászlót, vagy inkább a népi kultúrából és gyökerekből táplálkozó előadásokat preferálom, és minden fa legyen, és népzene szóljon, és nem tudom. Az nem zárja ki azt, hogy megnéznek egy olyan előadást, ami alatt elektronikus zene szól, és szemek vándorolnak egy nőnek a testén, és akkor ebből létrejönnek lények. Tehát, hogy ez a báb szakmában, és ez szerintem csodálatos, elképzelhetetlen, hogy elválaszol minket így. Szerintem a közönség biztos, hogy érzi ezt, hogy amilyen nyitottak vagyunk mi egymáshoz, meg a szakmánkhoz, abba így megérkezhetnek, és hát láthatnak a színpadon olyan dolgokat, amit minket nem határol el vélt és valós különbségtétel, hanem mi próbálunk a történetből, vagy az adott formából dolgozni. Azt hiszem, hogy lehet, hogy ez is értékelhető, vagy hát én nagyon remélem. De tény és való, hogyha akár Dabasról megindulnak az emberek Kecskemét irányába, vagy megindulnak Budapestre, vagy akár Veszprém felé, akkor garantáltan olyan előadásokat láthatnak, báb előadásokat, amik élmény, valódi színházi élmény lesz. Úgy értem, hogy nem csak időtöltés és szórakoztató, hanem elgondolkodtató, évekre elkísérő pillanatokat láthatnak színpadon a csodálatos bábművészeknek és a csodálatos báboknak köszönhetően, akik a színpadon vannak.
0: Ugye most a hazai színházakról beszéltünk leginkább, de hát nemzetközi terepre is tudunk vándorolni, hiszen ha jól tudom, akkor jelenleg is Franciaországban vagy. Szóval, hogyha kitekintünk kis hazánk határaink úrra, akkor mit tudsz elmondani ugyanebben a témakörben? Mi a helyzet külföldön?
3: Engem nagyon meglepő módon itt is ugyanez a kíváncsiság és szeretetteljes érdeklődés és kísérletezés, miközben a hagyományokat mindenhol nagyon tisztelik, tehát ugyanezt tapasztalom mindenhol. Én azt hittem, hogy itt jobban, hogy is mondjam, professzionális dolgokat részesítik előnybe inkább, és az amatőrebb megközelítéseket nem nagyon emelik be, akár mondjuk egy fesztiválprogramban, és ez nincsen így. Tehát igenis terepe van egy nagyon erős fesztiválon is olyan előadásoknak, amik nem biztos, hogy nagyon-nagyon erősek, de van benne valami, ami miatt oda kerül, bemutatásra kerül. És nagyon-nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy itt is fontos az embereknek, hogy kik az alkotók, hogy ismerjük meg egymást. Tehát nem arról van itt szó, hogy elmegyünk fesztiválokra. Most idén mi nagyon sokat jártunk a Kabócával, rengeteg fesztiválon voltunk, még Kanadában is voltunk márciusban, tehát hogy tényleg egy másik kontinensen, és egyszerűen nekem nagyon-nagyon jó élmény volt az, hogy nem csak arról szól, hogy megnézzük az előadást, aztán elmondjuk, hogy szerintünk miért volt jó, vagy miért volt rossz, aztán mindenki a saját kis barátjával beszélget a kávé mellett, majd beülünk egy újabb előadást megnézni, hanem nagyon-nagyon komoly emberi és szakmai beszélgetések zajlottak, mert kíváncsiak egymásra az emberek. Ez írtó fontos, bármennyire is ilyen emberi dolognak tűnik, és nem annyira szakmainak. És hát igen, hát van hova fejlődni mindig, a franciák iszonyatosan élen járnak, itt Franciaországban, Charleville-ben van a világ legnívósabb báb egyeteme és a világ legnívósabb báb fesztiválja Charleville-ben, és azt azért látjuk, hogy abból az alomból érkező diákok, rendezők hát milyen fokú animációt prezentálnak a színpadon, tehát abban hiban nincs, azt az ember nem fejti meg, hogy hogyan hozzák létre azt a pillanatot. Varázslatos, abszolút. Úgyhogy nagyon jó, inspiráló ezeket látni, találkozni ezekkel az alkotókkal, emberekkel. Nagyon, nagyon áldásos dolog ez is.
0: Franciaország után most térjünk haza a kis hazánkba. Ugye említetted, hogy újra előveszed az anyajegyet. Hogyan változtatott meg az anyasság, akár a munkádban, akár a magánéletedben? Mi az, amit felfedeztél magadon így az elmúlt években?
3: Az igazság, hogy gyerekének adja az ember a szeretetét. Azt gondolom, hogy az alapvetés. Úgyhogy akkor induljunk innen, hogy ez az alapvetés, hogy csodálatos dolog az embernek megosztani, és hát ez, hogy ha nincs ott azért, ha ott van azért, de félted, óvod, szereted. De ami engem teljesen meglepett, és nem számítottam erre, az a korlátaimnak a megtapasztalása. Tehát, hogy én eléggé föl tudom magamban tenni a limitet, és be kellett látnom, hogy például nekem jelenleg egy gyerekkel kerek az élet, én egy gyerek mellett tudom azt a fokú türelmet, figyelmet, szeretetet biztosítani a gyerekemnek, a férjemnek, a családomnak és saját magamnak, ami mellett még egészséges tudok maradni. Ez azért volt meglepő, mert én azt gondoltam, hogy engem az anyaság majd úgy felolt, hogy itt majd sorban jönnek a testvérek, és nem esett jól ezt éreznem, nem esett jól ezt detektálnom, de nagyon jól esett, hogy kimondhattam, hogy olyan támogató családban élek, hogy ezt elmondhattam, ezt az érzésemet, és ezért nem senki nem volt mérges. Az anyaság önvizsgálatra és türelemre, és valódi figyelemadásra tanít engem minden egyes percében. Szóval írtó érdekes nézni az embernek a gyerekét, és látni, hogy ismerem ezt az érzést, amikor én voltam ennyi idős, és ez tényleg nagyon fáj. Nagyon fáj, hogy nem kaphatom meg már délután 6-kor azt a fagylaltot. Ez nagyon fáj. És hogy nem elbagatilizálni azt, hanem emlékezni ezekre, miközben már máshol jár az ember, és ugye más szerepbe kerül. Írtó izgalmas, nagyon-nagyon monitorozom a saját magamat, miközben próbálom tiszteletben tartani a kisfiam auráját és életterét, és valahogy mégiscsak terelgetni abba az irányba, hogy nyilván minél könnyebben tudjon létezni, és a társadalom egy értékes tagja tudjon.
0: Ugye ő művész családban cseperedik fel, hogyan viszonyul a bábokhoz, a színházhoz, mi az, amit most látsz rajta?
3: Hát ő maga kijelentette, hogy vagy színész lesz, vagy pedig mezőgazdász, úgyhogy Volentyik család gyökereit már szárba szökkentek, de nagyon szeret egyébként a színházban lenni, nagyon szereti a bábokat, és egyébként sokszor kerül emiatt félreértésbe, amit sokszor letisztelsz, hogyha elmagyarázzuk, hogy milyen családból jön, vagy hát, hogy nálunk mi a játék, és mi mindent lehet és tud megtenni azért. A szókincse az zavarba ejtő, azért tapasztaljuk, hogy nekünk nem annyira furcsa, de hogyha idegenekkel találkozunk, akkor ez folyamatos téma, és hát nyilván ez amennyire áldás, és amennyire jól hangzik, ezért próbára teszi őt egy átlagos környezetbe. De ennyit szeretnék róla mondani, mert ez végül is az ő dolga. Minden esetre azt is érdekes egyébként megtapasztalni, hogy valóban ami az előny tud lenni, az bizonyos helyzetekben hátrány is tud lenni. Nem tölti minden idejét a színházban, nem alszik a társalgóban és az öltözőnben, tehát erre nagyon figyelünk, hogy előadásokra jön, próbákra nem visszük be, és néha segít az elpakolásokban, előadások után, hogyha éppen ott van és van hozzá kedve, akkor nagyon tudja, hogy kell, mivel mit hova pakolunk óvatosan. Szóval tiszteli és szereti a bábokat, és nagyon érdeklődik a színház más műfajai iránt, vagy más területe iránt is, tehát hogy nem csak a színészet, hanem nagyon érdekli a zene, a történet szövés, a karakterek, hogy bontódnak ki, úgyhogy ezek azért más területeket is megpendítenek.
0: Úgy egyben van minden, tehát azt érzem, hogy úgy jól vagy, jó helyen vagy, jól érzed magad, öröm és boldogság most minden.
3: Igen, én is ezt érzem, és örülök, hogyha ez hallható, miközben semmi sem rózsaszín és mézédes és habos-babos, de azt hiszem, amikor az Alent készítettem 2019-ben, nagyon sokan megkérdeztek tőlem, hogy ez hogy van, hogy egy 20 éves embert érdekel az, hogy majd milyen lesz öregként, meg hogy az öregedés elfogadása, meg a halál, meg a gyász folyamatok. Ugye Porcelán életművén át, aki esetleg nem látta még az előadást, Porcelán életművén át, erről szól az előadás. És én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy kerek lehetek a sötét foltokkal is, vagy a nem mindig könnyen emészthető, és nem mindig jó leső pillanatokkal is. Szóval tényleg próbálok mindent elfogadni, és közben az olyan dolgokat, ami viszont valóban nem elfogadható, meghúzni a határokat. Szerintem egyébként én egyre inkább azt érzem, hogyha mi önnön magunkkal, ez van is ez a, ugye mindenki a saját háza táján, hát nem csak a házunk táján, hanem akkor nézzük ezt a testet, amiben beleszülettünk, megérkeztünk, hogyha ezzel többet foglalkoznánk mindenki a saját énjével, az nagyon-nagyon áldásos lenne a világnak, és én ezt próbálom elsősorban magammal tenni minden nap.
0: Anna, mi nagyon büszkék vagyunk rád, és nagyon-nagyon gratulálunk a Magyar Bábművészek Szövetségének díjához. Sok sikert kívánunk neked, és azt, hogy minél hamarabb láthassunk, akár itt a környéken, akár irány Veszprém, ezt mondom minden dobosi hallgatónak, illetve a környékbelieknek is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szép nyarat kívánunk neked.
3: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép, pihentető, inspiráló nyarat kívánok mindenkinek.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Margóval egyik Anna volt, köszönjük szépen!

0: Az újhartyáni diófakör különleges kezdeményezést indított útjára a városban. Faérték táblákat helyeztek ki a település több pontján. Hogy hol és miért? Arról Éger Gyöngyivel és Sorman Edittel beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Éger Gyöngy és Sorman Edit, a Diófakör alapító tagjai. Szervusztok, köszöntelek benneteket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
3: Köszönjük szépen.
0: Induljunk a diófakörtől, hogy mit fett tulajdonképpen ez a kifejezés, honnan jött az ötlet, mi mindent csináltatok az elmúlt időszakban.
3: A diófakör tulajdonképpen egy kis civil szerveződés, teljesen spontánul, szabadon. Az ötlet valójában szerintem az enyém volt alapötletként, hogy igény támadt olyan kis közösségi együttlétekre, célok kivitelezésére, amit kis közösségek tudnak elérni. Az első ötletem az volt, hogy minél színesebb kis közösséget összehozni. Először csak beszélgettünk a svábságról, identitásainkról, mit lehet közösen csinálni egy kisvárosban, amit esetleg nem találunk meg, de mi tudnánk ennek a helyét pótolni, hogyan tudnánk a környezetünkre vigyázni, mi a célunk, hogy milyen legyen a környezetünk. És a diófakör tulajdonképpen a műhelynél lévő diófa okán lett elnevezve, és adódott is rögtön az első feladat. Abban az időben, ez 2024 körül alakult, újfajta zöldítés volt a városban, és a diófa majdnem áldozatul esett, ami egy gyönyörű nagy fa, és akkor hál' Isten az önkormányzat támogatásával a diófát meg tudtuk tartani. Ugyanakkor azt éreztük, hogy ennek az értékét meg kell mutatnunk, hogy miért is ragaszkodtunk hozzá, hogy miért fontos ez, mi ennek a lényege, és akkor szerveztük az első nagyobb kis projektünket, ami egy találkozó volt a faérték kapcsán. Gyöngyi majd elmondja, hogy kiket hívtunk segítségül.
0: Gyöngyi, akkor hallgatunk téged.
4: Igen, az első nagy projektünk a faérték volt. Szerettük volna megmutatni a lakosságnak, hogy sokkal több értéke van egy fának, azon túl, hogy oxigént ad, és hogy árnyékot, mert hogy a por megkötésben, a pároloktatásban, és hát a mai hőkupolában látjuk, hogy egy igazából kültéri klímaberendezésnek is mondhatjuk. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, úgyhogy Szaller Vilmos favizsgáló, faápoló szakembert hívtuk meg. Egy igen nagyszabású előadásra sikeredett, és nagyon népszerű volt ez az előadás. És ennek kapcsán gondoltuk ki, hogy azokat fák, amelyek elsősorban a diófa, és nézzünk körül a településen, hogy milyen egyéb értékes fáink vannak, és hogy ezeket táblával jelöljük meg. Ezek a faérték táblák a faápolók egyes van egy applikációja, és ott ki lehet számítani a fának az anyagi vagyoni értékét. Nem is ez a lényeg benne igazából, hanem milyen egyéb, ők úgy nevezik, hogy ökológiai szolgáltatást nyújt, amit mi a mostani legutóbbi előadásunkon hallottuk, hogy ez nem is szolgáltatás a fa részi értékét. Nem is ez a lényeg benne igazából, hanem milyen egyéb, ők úgy nevezik, hogy ökológiai szolgáltatást nyújt, amit mi a mostani legutóbbi

0: más kész alkotása, mint egy workshop tulajdonképpen így csináltuk őket, úgyhogy mindegyik egy kis személyes jegyet is visel magán.
1: A táblák tehát kikerültek, hogyan választottátok ki a fákat, hol lehet őket megtalálni, mert hát ha ez alapján elindul egyfajta keresőkutató, sétáló program Újhartyánban.
2: Segítséget is kértünk a fák kiválasztásához. Dormány Zoltán és Zsolnai Rihát segített nekünk, ők faápoló szakemberek és helyi újhartyáni lakosok. Ők segítettek nekünk a kiválasztásban, és hát nevezetes helyeken, például a templom előtt a juhar facsoport, talán a második, a kerámia műhely után, ahol természetesen a diófa található.
0: Igen, aztán a Mária kápolnánál egy nagyon régi szürke nyárfacsoport, amit szintén állagát tekintve, illetve korát tekintve is értékesnek találtunk. A városközpont előtt egy fenyőfa, a gesztenyék, amik hosszú-hosszú ideje sokak emlékeznek még rá, és talán a legidősebb az a Monori út végén, ahogy az autópályánál átmegyünk, egy kocsányos tölgy, ami egy gyönyörű monumentális darab.
1: Most ezek a táblák tehát kihelyezésre kerültek, terveztek még hasonló akciót, vannak még olyan fák, amelyeket szívesen ellátnátok táblával, mik a későbbi tervek ezt illetve?
0: Igen, mostani önkormányzat támogatja ezt a lehetőséget, már kapott a város felhívást, hogy amennyiben van olyan fájuk, amiket szívesen megvédenének. Ugyanis lehet, még nem teljesen végleges, de hogy helyi értékké váltak ezek a fák Újhartyán helyi értékeivé, tehát ez egy bővíthető kollekció. Nekem vannak ilyen elképzeléseim, hogy a különböző kerteknél, mint ahogy van madárbarát kert, esetleg jelöljük, hogyha nagy fa van, ha nem is táblát kap, de hogy diófa kertben, vagy nagyhársa kertben, és ezeket kis kerámia táblával esetleg lehet jelölni. Folytatása pedig valóban következik, de tulajdonképpen inkább tematikus folytatása, amit majd ősztől szeretnénk egy újabb előadás sorozattal megtámogatni, szakembereket hívva, akik a környezettudatosságot, az ökológiai rendszer fennállásának vagy életben maradásának feltételeire tanítanak minket, megmutatják, a vízgazdálkodásról beszélnek, úgyhogy ez a szeptembertől folytatható sorozat lenne.
1: Többször említettétek már az előadásokat, illetve az előadókat. Mesélj nektek nekünk ezekről az előadásokról egy picit, az elmúlt időszakban azért több is volt Újhartyánban.
0: Igen, igen, most egy picit aktívabbra fogtuk, kicsit ugyan késve a nyárba, úgyhogy hát annó a Schwabság kapcsán kezdtünk beszélgetni. A Schwabságról pozitív, negatív oldalról, az is egy nagyon jó kis kerekasztal beszélgetés volt. A kerekasztal nekem valahogy fontos volt, hogy körbeülve néhányan, akik igazán értenek hozzá, esetleg rendszert adnak, tervet adnak, gerincet adnak egy beszélgetésnek, és ezáltal mindenki, aki hallgatja, egy picit nyitja a szívét, nyitja az elméjét, nyitja a szemét, és akkor a következő előadás az januárban volt, az idén januárban az amatőrművészetről, ami szintén szerintem nagyon testhez álló és adekvált Újhartyánon is, nagyon sok alkotó van, úgyhogy a következő ez volt, és akkor a mostani sorozatunk pedig, hát az gyönyörű, építészekkel beszélgettünk, az építészek intuíciójáról, mozgatórugóiról, a tapasztalatukról, és nagyon nagy öröm volt, hogy dr. Balázs Mihály eljött, Kossuth Díjas építészünk, aki a helyi tanyavilágból való és Újhartyánhoz is kötődik. Ligetvár István, aki egy kifejezetten konstruktív előadást tartott, és most a harmadik előadás már a környezettudatosságról, szintén egy építésztől.
2: Igen, a harmadik előadónk települési fák hasznáról beszélt nekünk. Lajtman Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetségnek a elnöke. Igazából az ő kezdeményezésük van egy ilyen, hogy mozdulj a klímáért. Én gimnáziumban, az Ócsai Bolyai János gimnáziumban dolgozom, és ott diákokkal mi folyamatosan ebben a projektben részt veszünk évről évre, és ez a faérték táblákat a diákokkal készítettem, és ezután jött az ötlet, hogy a diófa körben, hát mi felnőttek is csinálhatunk ilyen táblákat, és hát klasszisokkal minőségibb kivitelű lett igazából ez a tábla, és nagyon örülök, hogy kikerültek.
1: Edith, említetted, hogy folytatódni fognak az előadások, folytatódni fog a diófa kör tevékenysége. Mire számíthat a közönség, hogy keressen benneteket, hogyan lehet csatlakozni ehhez a kis gondolkodó körhöz, mert tulajdonképpen azok szoktak kialakulni egy-egy ilyen találkozás alkalmával.
0: Hát a csatlakozás nagyon közvetlen lehet, tehát akár személyes, akár levélben, de most már van a diófakörnek is Facebook oldala is, tehát jelölj

0: és osztjuk, amik történnek. Még pontosan nem tudom a szeptembert, szükségünk van ott segítségre, tehát majd a Zoli is, Ricsi is remélem közben jár, és akkor hívjuk az előadókat, feltesszük, más jellegű kis projekteket is szervezünk, de ezek még nincsenek pontosan kialakulva, úgyhogy erről még nem tudok olyan konkrétan bármit is mondani.
1: Szívesen visszajövünk az őszi terveinkkel szeptemberben.
2: Legyen így, én várlak benneteket vissza ide a stúdióba. Mit tapasztaltok, mit szólt a közösség, hogy megmozdultatok, és egy ilyen aspektusából világítottatok rá kisvárosotokra?
0: Én azt látom, hogy aki nyitott erre, és igénye is van ilyesmire, az messze menőleg örül, támogat, és örömmel élte meg ezeket az eseményeket. Hát nem mondom, hogy szerénytelen, de azért szerénytelen. Azt mondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezeken a beszélgetéseken, együttléteken. A faértéktáblákról még nem kaptunk, ez azért nagyon friss, egy hetes történet. Nem kaptunk különösebb visszajelzést. Mi magunk nagyon örülünk neki. Úgyhogy hát ez még a jövő kérdése.
2: Gyöngyi, hogy látod az elmúlt időszakot?
1: Én is nagyon pozitívan éltem meg, de hogy a táblákkal kapcsolatos visszajelzések, hát majd az idő megmutatja, hogy jönnek-e újabb táblákra igények.
2: Na hát várjuk akkor az újabb igényeket, várjuk az újabb programokat. Köszönjük szépen, hogy ellátogattatok hozzánk.
1: Köszönjük.
2: Vendégünk itt az Otthon hangján, Éger Gyöngyi és Surma Edith.

0: Könyvtárba járni jó, ezt dobosan sokan tudják, és szerencsére élnek is a lehetőséggel. Hogy ezúttal milyen könyvért érdemes betérni, azt Illi Noémi mondja el nekünk.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Egy állati jó könyvet, Robert Isaacsnak a könyvét, aki karmesterét zenészként ismert, és ez az első regénye, amit ma hoztam. Egy kiemelkedő mű, ami tele humorral és érzelemmel bír, a címe pedig az, hogy állatnak lenni nehéz, és hát a történet a következő, amikor a félénk és a visszahúzódó Harry Parsons egy reményt keltő vakrandin sétálgat Mollyval a Central Parkban, a világ legaranyosabb kismadara elé röppen és elküldi őt melegebb éghajlatra. Harry, akit már így is eléggé megviselnek az embertársai kegyetlenségei, érti a madár szavait, de azt hiszi, hogy csak halucinál. Ám hamarosan mindenhonnan hangokat hall, kutyák gúnyolják a gazdáikat, verebek élcelődnek egymáson, sőt még az otthonában is fültanúja lesz két sziámi harcos hal fennkölt viselkodásának. Ráadásul egy este óhatatlanul is kihallgatja, ahogy három patkány és egy holttestről beszélget a New York-i metróban, elszólja magát Molly előtt. A lány alig várja, hogy nyomozhasson, Harry pedig kétségbe esetten vágyik egy második randira, ezért belemegy a játékba. Amikor azonban a metró alagútban sötét jelenet tanúi lesznek, kezdetét veszi Harry legőrültebb hete, tele ijesztő, de egyszerre romantikus és felemelő kalandok sokaságával, úgyhogy állatnak lenni nehéz, Robert Isaacs könyve.
0: Ezért a könyvért is érdemes betérni a Halászboldizsár városi könyvtárba, és hát Noém, említetted, hogy rengetegen vannak most is a könyvtárban, és folyamatosan jönnek az újabbnál újabb kötetekért, pedig a zárás azért még messze van.
3: Igen, múlt héten volt egy kis lelankadás, mert ugye a nagy forróságban nem nagyon jöttek az olvasók, úgyhogy meg is ijedtünk, hogy mi történt, de azóta, hogy enyhült az idő, egyre többen látogatnak el hozzánk, úgyhogy egy perc nyugtunk sincs, de hát az így jó, hogy működik a könyvtár, és sokan jönnek, rengeteg a beiratkozó, és hozzák a kis listájukat, vagy kötelező olvasmányért jönnek, úgyhogy elégedettek vagyunk most már a forgalommal. Ugye július végéig mindenképpen tudnak jönni, illetve augusztus első hetében, augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, addig érdemes begyűjteni a könyveket mindenképpen.
0: Milyen könyveket visznek ki leginkább, hogyha be tudsz lőni valami irányt?
3: Mindenkinél ugye változó, most külön kiemelt helyen vannak a nyári olvasmányok, és nagyon sokan vágynak arra, hogy valami könnyedebb könyvet vigyenek ki, és hál' Istennek a fiatalok is olvasnak, úgyhogy vannak kamaszok, kisebbek, sőt még akik totyogók, olyanok is jönnek, úgyhogy keresnek mindenféle jó kis izgalmas köteteket anyára, ugye a szülők is olvasnak a gyerekeknek, illetve hát a gyerekek is nézegetik például a Mimi csodákat, de rengeteg érdekesség van.
0: Mi a tapasztalat egyébként? Nyáron olvasunk többet, vagy a téli bekuckózós hónapokban? Van erre valamiféle teóriád?
3: Régebben azt gondoltuk, hogy nyáron kevesebb az olvasó, de most már úgy látom, hogy akkor sem, hiszen a nyaralásra is sokan visznek könyvet, ugye a strandon olvasnak, vagy hogyha rossz az idő, vagy esetleg nagyon meleg van, úgyhogy ez már megváltozott, de télen nyilván, hogy több az idő, mert nincs kerti munka, ugye ilyenkor kint vannak sokan a szabadban, és nem jut annyi idő az olvasásra, de télen vissza szoktak térni. De azért nyáron sem panaszkodhatunk.
0: Akkor érdemes nyáron és télen is a Dobosi Halászboldizsárvárosi könyvtárt felkeresni, és jó könyveket kikölcsönözni. Noémi, mi jövő héten is találkozunk, várunk vissza egy újabb kötettel, addig is jó pihenést kívánunk neked.
3: Köszönöm, és szép hétvégét mindenkinek.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást! A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked! Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt. Nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A távhőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaesett a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon 2 versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a 7. helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a 7. helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az 5. helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg Nyugat-Délnyugat-Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi és szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Tegnapi

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat!
2: Rádió Tabas!
1: Az ott

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon 2 versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a 7. helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a 7. helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az 5. helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, 20. század legnagyobb sláger.

0: nincs meg telefon. 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorlógépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint 1/3-át érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: Çok az eşlik opuk azabla kon işlemce.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok.

0: Ben, nekem örökkére csorog a véremben.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Skoda.
7: Na, ez biztos nem a Yashin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Yashin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.yashinbutor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A távhőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi és szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A tevőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg Nyugat-Délnyugat-Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyobb meleg levegő. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.